0: vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

a jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

Nyíregyháziak. A Nyíregyháziak. A jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól jók a zenék,

0: emlékszel? Mi a limonádét még magunknak kevertük, és a kirándulásokon a teát citrálos flakonból ittuk. Emlékszel? Mi még iskola bélyeget gyűjtöttünk, és megtanultunk takarékoskodni, mert akkor még a pénzünknek is volt értéke. Emlékszel a 60-as mobiltelefonokra? Akkora volt, mint egy bőr, és csipogott, mint egy kanári. Emlékszel, amikor bicajozni mentünk, nekünk még nem volt könyökvédőnk és sisakunk, de még rendes biciklink sem. Emlékszel, mi még kis táborban nyaraltunk, és úttörő nyakkendőnk is volt.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103,9 MHz-en.

0: szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyok, mert ez a 103.9 Best FM.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult,

0: és a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami.

0: élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Évezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Az egyedül lét kettesben a legkellemesebb.
2: Nagyon szeretem önöket, ez természetes. Nagyon szeretjük. Nagyon jó számok vannak, az információk mindig napra készek, frissek.
1: Mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig.

okosabbak.

0: szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

Lustálkodj egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Veled.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: H, mint hazai.
1: A Best FM-en.
2: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy páron lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Könnyű zenei konferenciát tartanak a könyvtárban. Egészségnapok a Városmajorban, újabb rajtaütés a Huszár lakótelepen. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Már is mondom a részleteket. Korok 2.0, dallamok, élmények és emlékek címmel könnyű zenei konferenciával tisztelegnek Farkas Schulz Tibor előtt Nyíregyházán. A szervező Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár szeptember 18-án várja az érdeklődőket. Előadásokkal, vetítésekkel és zenével idézik meg a hazai, valamint a nyíregyházi könnyű zenei élet több évtizedét, írja a nyíregyháza.hu. A program moderátora Erdei Nagy Ibolya lesz. A rendezvényen való részvétel ingyenes. Újabb környezetvédelmi akció indul. A Nyíregyházi Önkormányzat és az EAK Nonprofit Kft. Szeptember 14-e és 26-a között ismét meghirdeti a hulladékért komposztot. A két hetes program ideje alatt a Nyíregyházi és Mátészalkai hulladékudvarokban leadott, elkülönítetten gyűjtött hulladékért cserébe komposztot kaphatnak a lakosok. Részletek az eak.hu oldalon. Fókuszban a szívünk egészsége. A Szívvilágnapja jegyében egészségnapokat szerveznek a Városmajori Művelődési Házban. Szeptember 22-e és 25-e között mozgásos foglalkozásokkal, szűrővizsgálatokkal és tanácsadással várják az érdeklődőket, írja a város honlapja. A programok között szerepel szenior örömtánc, gerincjóga foglalkozás, szépségtanácsadás is. A szervezők célja a rendezvényen, hogy felhívják a figyelmet a rendszeres mozgásra, a megelőzésre és a szív- és érrendszer egészségének megőrzésére. A programokon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Közös akcióban csaptak le a rendőrök a nyíregyházi Huszár lakótelepen egy családi vállalkozásban működő drogbandára. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség közölte, az üzletet egy 22 éves fiatal

0: irányította. A kiszolgálásban és beszerzésben rendszeresen közreműködött a férfi 26 éves élettársa és 55 éves édesapja is, valamint 41 éves üzlettársuk. A rajtaütéskor a kábítószer mellett a fogyasztáshoz és a terjesztéshez szükséges eszközöket, mobiltelefonokat, valamint a bűncselekménnyel szerzett több százezer forintot foglaltak le az egyenruhások. A drogbandát őrizetbe vették, a rendőrök emellett több vevőt is elfogtak, akik rendszeresen vásároltak tőlük kábítószert. Több órás napsütés mellett átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, de csapadék ma nem valószínű. Nyíregyházán a legmelegebb órákban 20-21 fokot mérhetünk. A légmozgás gyenge marad, és fronthatás sem várható egyelőre. Holnap azonban egy újabb hideg front éri el térségünket, ami átmeneti 1-2 fokos lehűlést okoz, aztán a hét közepéig tovább melegszik. Lesznek olyan napok, amikor a 25 fokot is elérhetjük. Kevés csapadék is hullhat majd. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: velünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Jók a zenék.
3: Mindig feldobják a napomat.
4: Az autóban is mindig ez szól.
5: Munka is könnyebben megy veletek.
6: Ezt szoktuk hallgatni.
7: Ti vagytok a Best.

0: 98 Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb,
0: a legismertebb,
1: a legszerethetőbb zenéket.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

0: nekünk ma is a nap ritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
2: A munka is könnyebben megy veletek.
5: Ti vagytok a kedvencem.
0: Ez a 103.5

0: Kapd el velünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Jók a zenék.
3: Mindig feldobják a napomat.
4: Az autóban is mindig ez szól.
5: A munka is könnyebben megy veletek.
6: Ezt szoktuk hallgatni.
7: Ti vagytok a Best.
0: Ez a 103.9

www.bestfmnyíregyháza.hu Nyíregyházáról minden. Hírek, információk, programok minden nap frissen. www.bestfmnyíregyháza.hu

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Könnyű zenei konferenciát tartanak a könyvtárban, tárlatvezetés a Görög Katolikus Múzeumban. Népszerű volt a Veled futok Nyíregyházán. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei. Már is mondom a részleteket. Korok 2.0, dallamok, élmények és emlékek címmel könnyű zenei konferenciával tisztelegnek Farkas Schulz Tibor előtt Nyíregyházán. A szervező Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár szeptember 18-án várja az érdeklődőket. Előadásokkal, vetítésekkel és zenével idézik meg a hazai, valamint a nyíregyházi könnyű zenei élet több évtizedét, írja a nyíregyháza.hu. A program moderátora Erdei Nagy Ibolya lesz. A rendezvényen való részvétel ingyenes. Újabb rangos elismerést kapott a Sóstóhegyi Szabó Lőrinc tagintézmény. Az iskola 2026-29 közötti időszakra nyerte el az Oktatási Hivatal Bázis Intézménye címet. A nyíregyházi általános iskolák közül egyedüliként részesült az elismerésben, közölte az intézmény. Az iskola nagy hangsúlyt fektet a környezettudatos szemlélet kialakítására, az intézményben konyhakert és állatsimogató is működik például. Kiemelik, a bázis intézményi cím annak a pedagógiai munkának az elismerése is, amelyben a pedagógusok és a szülők együttműködésre, valamint a természet közeli nevelésre egyaránt nagy hangsúlyt helyeznek. Sikeresen szerepeltek a Szabolcs-Szatmár-Berekvár megyei oktatókórház szakdolgozói a MESZK 13. szakdolgozói tudományos kongresszusán. A programon csaknem 700-an vettek részt az ország minden tájáról. A három nap alatt közel 20 tudományos szekcióban csaknem 140 előadás hangzott el. A témák az egészségügyi szakdolgozói hivatás szinte teljes spektrumát felölelték, tudatta az intézmény. A Szabolcs-Szatmár-Berekvár megyei oktatókórházból összesen 19-en vettek részt a kongresszuson, ketten rangos elismerést vehettek át. Pap Judit, a nyíregyházi Józsa András tagkórház tagkórházi ápolási igazgató helyettese ápolás hivatásért díjat kapott, míg Res Andrea, a nyíregyházi Józsa András tagkórház szakmacsoport vezető ápolója, osztályvezető ápolója tagozatért díjban részesült. A Nyíregyházi Görög Katolikus Múzeum programszervezőként csatlakozik az idei Jubileumi Ars Sacra Fesztivál rendezvény sorozatához. Szeptember 12-e és 20-a között Budapest, valamint számos vidéki és határon túli település templomai, múzeumai és közösségi terei készülnek programokat.

0: programokkal. Nyíregyházán szeptember 16-án Petrasovszky Manó, egy görög-katolikus festősors a 20. században című időszaki kiállítást tekinthetik meg az érdeklődők a görög-katolikus múzeumban Terdik Szilveszter kurátori tárlat vezetésével. A rendezvény ingyenesen látogatható, közölte az intézmény. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A szakemberek a többi között a nyáron népszerű termékeket, valamint a vendéglátóhelyeket és kereskedőket vizsgálták. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak, több esetben azonban hatósági intézkedésre is szükség volt. A részletekről Helig Ferencet, a Nébih elnök helyettesét kérdeztük.
1: Fagylalt és jégkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy húsüzemben 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim, és összesen mindegy 200 liter alkoholos ital volt az, ami nem felelt meg a különböző előírásoknak. 190 gyerektáborba ellenőriztek a szakemberek, 2 esetben volt ételfertőzés, és 5 esetben korlátozták a táborok főzőtevékenységét.
0: Szabolcs-Szatmár Berekben például egy vendéglátóhelyen a borászati termékek nyomon követhetősége nem felelt meg az előírásoknak, ezért hatósági eljárás indult. Fókuszban a szívünk egészsége. A Szívvilágnapja jegyében egészségnapokat szerveznek a Városmajori Művelődési Házban. Szeptember 22-e és 25-e között mozgásos foglalkozásokkal, szűrővizsgálatokkal és tanácsadással várják az érdeklődőket, írja a város honlapja. A programok között szerepel szenior örömtánc, gerincjóga foglalkozás, szépségtanácsadás is. A szervezők célja a rendezvényen, hogy felhívják a figyelmet a rendszeres mozgásra, a megelőzésre és a szív- és érrendszer egészségének megőrzésére. A programokon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Közös akcióban csaptak le a rendőrök a nyíregyházi Hószár lakótelepen egy családi vállalkozásban működő drogbandára. A Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei rendőrség közölte, az üzletet egy 22 éves fiatal irányította. A kiszolgálásban és beszerzésben rendszeresen közreműködött a férfi 26 éves élettársa és 55 éves édesapja is, valamint 41 éves üzlettársuk. A rajtaütéskor a kábítószer mellett a fogyasztáshoz és a terjesztéshez szükséges eszközöket, mobiltelefonokat, valamint a bűncselekménnyel szerzett több 100 000 forintot foglaltak le az egyenruhások. A drogbandát őrizetbe vették. A rendőrök emellett több vevőt is elfogtak, akik rendszeresen vásároltak tőlük kábítószert. Elkezdődtek a munkálatok a 36-os főúton, teljes útzár mellett dolgoznak a szakemberek. A simai főfolyás bővítése és burkolása zajlik a területen. A közlekedők október elejéig kerülő úton haladhatnak. Az autósok a nyugati elkerülőt használhatják, ahonnan a Tokaji út irányából kerülhetik ki a lezárt útszakaszt. A helyi buszjáratok a Rókabokori úton közlekednek, ideiglenes megállók kialakításával. Ezt követően pedig a Szélsőbokori úton térnek vissza a 36-os főútra. A kerékpárút a munkálatok alatt is használható marad, írja a nyíregyháza.hu. Több mint 2000-en vettek részt a második Veled futáson Nyíregyházán. A szervező nyíregyházi sportcentrum közölte, a legkisebbektől a legidősebbekig minden korosztály megtalálhatta a számára megfelelő kihívást. 3 távon lehetett indulni, 400, 1200 és 3000 méteres távokat hirdettek. A futás mellett a szervezők kísérő programokkal is várták az atlétikai centrumba érkezőket. LED robot és LED pillangó, selfie box, padfoci és arcfestés gondoskodott a szórakozásról. A legmagasabb szintű utánpótlás bajnokságban kezdték meg idei szereplésüket a nyíregyházi leányvízilabdások, közölte az Aqua Ese. A gyermekkorosztályban az északkeleti csoport első fordulóját Budapesten rendezték. A rendkívül erős csoportba került újonc Nyíregyháza, a KSI és az Eger ellen ugrott medencébe. A nyíregyházi lányok mindkét mérkőzésen vereséget szenvedtek, azonban főként az első KSI elleni mérkőzésen szép játékot mutattak be. Urbin Tibor vízilabda szakedző elmondta, ez biztató a jövőre nézve, viszont a munka nem állhat, meg tovább dolgozik a csapat.
2: Osztályzatot kapnak a menzák. A közétkeztető konyhákat az iskolai bizonyítványokból ismert 1-től 5-ig terjedő skálán értékeli a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az osztályozást egy helyszíni szemle előzi meg. Hogy pontosan mit vizsgálnak a szakemberek, arról Tóth Dávid, a hivatal osztályvezetője beszélt a hivatal közösségi oldalán.
3: A minősítések helyszíni szemlékre épülnek, melyeket szakirányi felsőfokú végzettséggel rendelkező auditorok végeznek a NÉBI közétkeztetés felügyeleti osztályának irányításával, kontrolljával. Szemléken egyaránt vizsgáljuk a terméket, a létesítményt, a tevékenységet, technológiát és az élelmiszer biztonságot és minőséget garantáló dokumentumok megfelelőségét.
2: Kevés a fiatal véradó, így egyre fontosabb, hogy megszólítsák az új generációt. Az utánpótlásra azért is szükség van, mert az idősebb donorok egy része idővel már nem adhat vért. Az Országos Vérellátó Szolgálat ezért több módon is igyekszik bevonni a fiatalokat, hogy miként, arról Tordai Attila főigazgatót kérdeztük.
4: A fiatal korosztályban nem nagyon hatékony az elérésünk. Kampányainkban és a jövőbeni intézkedéseinkben, erőforrás mobilizálásban erre a korosztályra fogunk jobban célozni. Igyekszünk az applikációt fejleszteni, elektronikus egyéb csatornákat bővíteni, adminisztrációs kötelezettséget csökkenteni, hogy ebben a korosztályban tudjunk egy kicsit bővülni, van mozgástér és tudunk ebben fejlődni.
2: Végül néhány szó a várható időjárásról. Több órás napsütés mellett átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, de csapadék ma nem valószínű. Nyíregyházán a legmelegebb órákban 20-21 fokot mérhetünk. A légmozgás gyenge marad, és fronthatás sem várható egyelőre. Holnap azonban egy újabb hidegfront éri el térségünket, ami átmeneti 1-2 fokos lehűlést okoz, aztán a hét közepéig tovább melegszik. Lesznek olyan napok, amikor a 25 fokot is elérhetjük.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: A fülnek, az agynak, a szívnek.
4: A szívnek.
1: Szerintünk nem csak a 20 éveseké

0: Rendőr.
1: A legjavát adjuk.
2: Ha tudnám, hány szerelmet bír még el a rakban, most a kavicsok közé vinnélek magam.
0: A leghallgatottabbak. A legújabbak.
3: Most jó, elsodott az éjjel, táncoljuk még a hajnalim széjjel.
1: Best FM. Lejátszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenét.

0: velünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
2: A munka is könnyebben megy veletek.
5: Ti vagytok a kedvencem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elismerést kapott a Sóstó-hegyi iskola, tárlatvezetés a Görög Katolikus Múzeumban. Megkezdődtek a munkák a 36-os főúton. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei. Már is mondom a részleteket. Újabb rangos elismerést kapott a Sóstó-hegyi Szabó Lőrinc tagintézmény. Az iskola 2026-29 közötti időszakra nyerte el az Oktatási Hivatal Bázis Intézménye címet. A nyíregyházi általános iskolák közül egyedüliként részesült az elismerésben, közölte az intézmény. Kiemelik, a bázis intézményi cím annak a pedagógiai munkának az elismerése is, amelyben a pedagógusok és a szülők együttműködésre, valamint a természet közeli nevelésre egyaránt nagy hangsúlyt helyeznek. A Nyíregyházi Görög Katolikus Múzeum programszervezőként csatlakozik az idei Jubileumi Ars Sacra Fesztivál rendezvény sorozatához. Szeptember 12-e és 20-a között Budapest, valamint számos vidéki és határon túli település templomai, múzeumai és közösségi terei készülnek programokkal. Nyíregyházán szeptember 16-án Petrasovszky Manó, egy görög katolikus festősors a 20. században című időszaki kiállítást tekinthetik meg az érdeklődők a Görög Katolikus Múzeumban Terdik Szilveszter kurátori tárlatvezetésével. A rendezvény ingyenesen látogatható, közölte az intézmény. Elkezdődtek a munkálatok a 36-os főúton, teljes útzár mellett dolgoznak a szakemberek. A simai főfolyás bővítése és burkolása zajlik a területen. A közlekedők október elejéig kerülő úton haladhatnak. A helyi buszjáratok a Rókabokori úton közlekednek ideiglenes megállók kialakításával, ezt követően pedig a Szélsőbokori úton térnek vissza a 36-os főútra. A kerékpárút a munkálatok alatt is használható marad, írja a nyíregyháza.hu. A legmagasabb szintű utánpótlás bajnokságban kezdték meg idei szereplésüket a nyíregyházi leányvízilabdások, közölte az Aqua Ese. A gyermekkorosztályban az észak-keleti csoport első fordulóját Budapesten rendezték. A rendkívül erős csoportba került újonc Nyíregyháza a KSI és az Eger ellen ugrott medencébe. A nyíregyházi lányok mindkét mérkőzésen vereséget szenvedtek, azonban főként az első KSI elleni mérkőzésen szép játékot mutattak be. Urbin Tibor vízilabda szakedző elmondta, ez biztató a jövőre nézve, viszont a munka nem állhat, meg tovább dolgozik a csapat.
3: Több órás napsütés mellett átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, de csapadék ma nem valószínű. Nyíregyházán a legmelegebb órákban 20-21 fokot mérhetünk. A légmozgás gyenge marad, és fronthatás sem várható egyelőre. Holnap azonban egy újabb hideg front éri el térségünket, ami átmeneti 1-2 fokos lehűlést okoz, aztán a hét közepéig tovább melegszik. Lesznek olyan napok, amikor a 25 fokot is elérhetjük. Kevés csapadék is hullhat majd. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en.
0: Csak 10 perc.
2: Nyáron kell leszedni D-vitamint, tudnék válaszolni erre, de nem fogok. A Csak 10 perc volt indul, köszöntöm a rádióhallgatókat. Dr. Móri Gyula viszont fel lesz kérve arra, hogy válaszoljon erre. Szia, doktor úr, köszöntelek.
3: Szervusztok.
2: Te szedsz?
3: Akkor én szedek. Igen, ez két okból, erről mindjárt még beszélünk, aha, de valójában évmilliókig éltünk szedett D-vitamin nélkül. Oké. Kinek kell D-vitamint szedni? Ha valaki az egyenlítőhöz közel lakik, naponta szabadban van, vagy bármi miatt ott dolgozik, vagy bármit csinál, biztos, hogy semmi szüksége nincsen D-vitaminra.
2: De ezért volt az, hogy Roberto barátom, aki olasz, és amikor itt voltak nálunk, és én megkérdeztem, mert látta, hogy én miket szedek be. És megkérdezte, hogy ez mi? És mondtam neki, hogy mondom, ez D-vitamin. Hát azt mondja, az nap, ott van a napból, és akkor kapod. És ő kinevetett engem, és mondtam, hogy állj, nálunk azért más a helyzet.
3: Így van, ez Dél-Olaszországban, a tengerparton dolgozva, halászhálót szövögetve, vagy éppen...
2: Van egy kis árnyalat benne különbség közöttünk.
3: Egyébként, na most várj egy picit, akkor most már mindegy. Akkor beszéljünk erről, mert ez egy fontos kérdés valójában. Ugye, árnyalatbeli különbség akaratlanul is egy elképesztően fontos dologra hívtat fel az emberek figyelmét. És ez nem a bőrszín és a leégés közötti összefüggés, hanem a bőrszín és a D-vitamin termelés közötti összefüggés. Tudtad, hogy van olyan?
2: Nem, de én ösztönszerűen mondtam ezt.
3: Minél világosabb a bőröd, egységnyi napozásra annál több D-vitamint fogsz termelni. És ezt kevesen tudják, de egy ilyen egész testet napoztatsz egy-két órát, több tízezer nemzetközi egységnyi D-vitamint.
2: Tehát akkor a finn rokonunk, ő ebből a szempontból hatékonyabb tud lenni napozásnál.
3: Tehát a finn rokonodat mellé ülteted,
2: Roberto
3: az olasz
2: mellé?
3: Barátod, így van,
2: igen?
3: És az egyiknek barna bőre van, a másiknak fehér, sütteted őket egységnyi ideig, hogy egyik se égjen meg, semmi más nem nézünk, csak a termelt D-vitamin mennyiségét, akkor Roberto ezen idő alatt kvázi semmit nem fog, vagy viszonylag keveset fog termelni, míg a finn rokonnak a teste meg egy jelentős mennyiséget fog termelni. Tehát minél barnább a bőröd, annál kevesebb D-vitamin szintetizálódik azonos mennyiségű napsütés hatására. Na, tehát ez csak azért mondtam, hogy ezért nem lehet túltolni. Uh-huh. Bármennyit lehetsz a napon, nem tudod túltolni a D-vitamint, mert a szervezet lesz a
2: az oké, Gyula, csak neki akkor nem kell pótolni, mert hogyha ő neki meg nem termeli... Pótolni. A szervezet.
3: De neki, miért nem termeli? Mert hogy rengeteg, de nem olyan mértékben termeli. Tehát nem áll le, tehát azt értsd meg, hogy de egyébként igen, ebben van, megint van egy ráció abban, amit mondtál, hogy afroamerikaiak D-vitamin szintje általában alacsonyabb szokott lenni azonos körülmények között. Na de mondom, nálunk is, tehát minél barnább vagy, annál kevesebb D-vitamin termelsz a napon.
2: Tehát egy jó üzleti vállalkozás, afroamerikaiaknak kell D-vitamint árulni. Pont.
3: Neked is kell, de miért kell? Az a lényeg, hogyha csökken a napfénybevitel, vagy nem vagy eleget a napon, akkor feltétlenül D-vitamin pótlásra mindenféleképpen szükség van. Ha a D-vitamin szinted rendben van, ezt tudományos kutatások igazolják, akkor ahogy nő a D-vitamin szint a szervezetedben, olyan mértékben csökken a halálozás, akármilyen okból, szív- és érrendszer és bármely okokból egyébként. És ma már nem C-vitaminnal tömjük a beteget egy fertőzésnél, hanem D-vitaminnal, vagy kitoljuk a napra, ugye erről már
2: igen.
3: beszéltünk. Tehát a D-vitamin az nem csak egy kiegészítő. A D-vitamin az egy hormon is, tessék szíves lenni, figyelembe venni. Tehát a DNS, azaz az örökítő anyag szintézise, hogy mikor kell DNS-t gyártani, akkor kell legyártani DNS, akkor osztódik egy sejt. Tehát az sejtosztódások minőségére is hat a D-vitamin.
2: Szuper.
3: És rengeteg bizonyító kutatás van, hogy pótolni kell Magyarországon egyértelműen télen is az emberek szinte mindegyikére. Tehát ne hagyja abba senki. És ez egy nagyon fontos dolog, erről tudom, hogy beszéltünk, de ezt nem lehet elégszer elmondani. Mert a mai napig látom betegeknél is ezt a régi rossz szokást, hogy D-vitamin ugye zsírban oldódik. Akkor kell naponta bevinni?
2: Kell.
3: Kell. Így van. Annak ellenére a logikus válasz az lett volna, hogy nem, hát ha zsírban oldódik, akkor ilyen, vannak ilyen készítmények, hogy 30 ezer, és akkor beviszem egyszerre, és akkor két hétig nem eszek. Szóval nem. Tudnélik, már a tudomány ott tart, hogy rájöttünk arra, hogy van a D-vitaminnak egy egészen más hatása is, mint amit korábban a csontképzéssel kapcsolatban. A csontképzés szempontjából, és ezt vizsgálja a legtöbb kutatás, a csontképzés szempontjából teljesen mindegy, hogy naponta viszel be kisebb adagokat, vagy összevonod, és akkor egyszerre viszel be nagyobb adagokat. Szóval. Igen, nem, de ez azt az útvonalat mutatja, ahol ugye bekerül ez az előanyag, elkerül a májba, ott csinál belőle egy másik anyagot, és aztán majd megint aktivizálódik, és ez egy folyamat. És ez nagyon hosszú ideig kering. De kiderült, hogy a D-vitamin előanyagát, a kolekalciferot minden egyes sejt fel tudja venni. Tehát azt értsd meg, hogy a sejtjeiden belül is lezajlik az a folyamat, amit eddig azt hittük, hogy csak a szervezet egészében, szervről szervre kóborló D-vitaminnal, vagy kolekalciferral bevitt ilyen anyaggal valósul meg. Nem! A sejtjeidben minden áldott nap szükség van rá, ezért ha ez nem napsütésből van, akkor pótolni bizony, ám azt igazából napfényből kell.
2: Jó.
3: Tetszik érteni?
2: A hallgató még kérdezett ilyet, hogy mondjuk meg a mennyiségeket, meg ilyeneket, de erről mi már beszéltünk.
3: Jaj, de nem.
2: Itt nem.
3: Egy új kutatást olvastam, jaj, de jó, hogy ezt felvetette. Tudnélik, az, amit most mondani fogok, nagyon szépen kérek mindenkit, hogy figyeljen. Tehát én dolgozom mindig azon, hogy a vitamin protokolloknál van-e újabb dolog, kell-e valamit bevezetni, változtatni, stb. És most tanulmányoztam, igen, nevét sem mondom, hogy ne jöjjön kísértésbe senki, de egy úgymond megadózisú D-vitamin kutatást, ami még nem olyan bizonyított, de mondom, autoimmun betegeknél ez egy érdekes irány lehet. És ennek kapcsán kezdtem el megnézni a tanulmányokat, hogy most jó, akkor mi számít megadózisnak, mi számít ilyen-olyan. A hihetetlen, hogy dózisok a D-vitaminban vannak olyan 400 nemzetközi egységtől 35 ezer nemzetközi egységig. Tetszik érteni? Tehát ilyen szórásban vannak a tanulmányok is. Még az, hogy teljesen másra, nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy ugyanaz a dózis, Tibi, most figyelj, ugyanaz a dózis különböző emberekben 10-szeres D-vitamin szint különbséget hozott. Hagytam időt, de gondolom, tudsz szóhoz jutni.
2: Én ilyenkor nem nyilatkozhatom, mert mi annyi támadást kaptunk,
3: hogy ez megdöbbentő.
2: Az egy dolog, hogy én mit gondolok, de a hallgatók máshogy működnek. Ők volt olyan, aki felszólított minket arra, hogy ne is mondjuk azt, csak azt, ami a dobozra rá van írva. Tehát arra kérem ilyenkor őket is, hogy egy, mindenki magának higgyen, kettő, ezt meg hallgassa meg, ezt a részét.
3: No, tehát még egyszer mondom, ezt mindenki csinálja meg, teljesen mindegy, hogy mit hisz. Ez egy bizonyított tény, ezt én kimerem mondani névvel, arccal, rádióval, podcasttel, mindennel. Tehát mondjuk ki, hogy ugyanaz a D-vitamin mennyiség egy házban, ha egy jó nagy házat veszek, mondjuk egy ilyen felhőkarcolót, és mindenkinek ugyanazt a D-vitamint adom, és ugyanannyit napozik, mindent standardizálok, akkor is különböző D-vitamin szinteket hozhat. Nem, tízszeres az eltérés, tízszeres. Igen? Ezért oda akarok kiukadni, hogy mindenki kitalálhatja, hogy mennyit szed, de kizárólag akkor jó az, ha visszaméri 8-12 hét után.
2: Na ez a lényege.
3: Hogy mennyi a D-vitamin szint a szervezetében. elvileg tartósan szedsz ugyanannyit, hát akkor elvileg ugyanolyan szintnek kellene kialakulni, és nem. Ezt a vitamint csak visszaméréssel lehet dózírozni.
2: Uh-huh. Jó, oké.
3: Tehát be lehet egy indítani valahol, és aztán vissza kell mérni. De hagyd mondjak már még néhány súlyos számot.
2: Akkor gyorsan. Tehát
3: súlyosan, nagyon gyorsan, súlyosan D-vitamin hiányos az emberiségből 1 milliárd ember, és nem súlyosan, de észrevehetően és problémát okozóan D-vitamin hiányos 4 milliárd.
2: Az oké, okay, de nekem most Magyarországon...
3: Okay, ebből senki nincs Afrikában nagy valószínűséggel, ja, úgyhogy még csak gondolj bele, hogy nem is egy jó, akkor egy elmaradott...
2: Magyarországon különben jól állunk, vagy nem? Ennyi?
3: Nem, nagyon rosszul állunk, rendszeresen rosszul.
2: Akkor ezért beszélsz erről. Igen.
3: Így van, ezért beszéltünk erről, mindenki nézesse, méresse, és még nem is minden laborban jó a határérték, csak hogy segítsek.
2: Köszi, oké. Okay. Beszéltünk régebben az egyik adásban arról, volt egy elejtett mondatod, és az elejtett mondatokkal kapcsolatban vigyázni kell, a hallgató ezt mindig visszajelzi. Azt mondtad, hogy a víznek kettő szerepe van. Na most ez úgy érdekli az egyik hallgatónkat, megkérdezte, hogy mik ezek. Ezzel folytatjuk holnap, előre szeretnék szólni, hogy most nincs válasz. Jó? Úgyhogy a víz kettő szerepe. Mit rejt ez a mondat? Hogy kell ezt
3: amitől
2: érteni?
3: Nekem leesett az állam, mikor én ezt most nem túl régen
2: igen.
3: Megtanultam.
2: Hát,
3: jó, okay. Elmondom.
2: Ennyi. Köszönjük, doktor úr. Holnap találkozunk. Szép napot, szia!
3: Szervusztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Szakdolgozói kongresszuson a kórház munkatársai. Kedvező tapasztalatok a nyári ellenőrzéseken. Népszerű volt a Veled futok Nyíregyházán. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei. Már is mondom a részleteket. Sikeresen szerepeltek a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei oktatókórház szakdolgozói a MESZK 13. szakdolgozói tudományos kongresszusán. A programon csaknem 700-an vettek részt az ország minden tájáról. A három nap alatt közel 20 tudományos szekcióban csaknem 140 előadás hangzott el. A témák az egészségügyi szakdolgozói hivatás szinte teljes spektrumát felölelték, tudatta az intézmény. A Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei oktatókórházból összesen 19-en vettek részt a kongresszuson, ketten rangos elismerést vehettek át. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A szakemberek a többi között a nyáron népszerű termékeket, valamint a vendéglátóhelyeket és kereskedőket vizsgálták. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak, több esetben azonban hatósági intézkedésre is szükség volt. A részletekről Helig Ferencet, a Nébih elnök helyettesét kérdeztük.
3: Magylat és jégkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy húsüzemben 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim, és összesen mindegy 200 liter alkoholos ital volt az, ami nem felelt meg a különböző előírásoknak. 190 gyerektáborba ellenőriztek a szakemberek, 2 esetben volt ételfertőzés, és 5 esetben korlátozták a táborok főző tevékenységét.
2: Szabolcs-Szatmár-Beregben például egy vendéglátóhelyen a borászati termékek nyomon követhetősége nem felelt meg az előírásoknak, ezért hatósági eljárás indult. Több mint 2000-en vettek részt a második Veled futáson Nyíregyházán. A szervező Nyíregyházi Sportcentrum közölte, a legkisebbektől a legidősebbekig minden korosztály megtalálhatta a számára megfelelő kihívást. 3 távon lehetett indulni, 400, 1200 és 3000 méteres távokat hirdettek. A futás mellett a szervezők kísérő programokkal is várták az atlétikai centrumba érkezőket. LED robot és LED pillangó, selfie box, padfoci és arcfestés gondoskodott a szórakozásról.
4: Több órás napsütés mellett átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, de csapadék ma nem valószínű. Nyíregyházán a legmelegebb órákban 20-21 fokot mérhetünk. A légmozgás gyenge marad, és fronthatás sem várható egyelőre. Holnap azonban egy újabb hideg front éri el térségünket, ami átmeneti 1-2 fokos lehűlést okoz, aztán a hét közepéig tovább melegszik. Lesznek olyan napok, amikor a 25 fokot is elérhetjük. Kevés csapadék is hullhat majd. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék,

Mozdulj ki a Best FM-mel! A 90-es és 2000-es évek slágereinek társaságában ezen a hétvégén is kedvedre válogatunk a legjobb nyíregyházi programajánlatokat.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Könnyű zenei konferenciát tartanak a könyvtárban. Egészségnapok a Városmajorban, újabb rajtaütés a Huszár lakótelepen. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Már is mondom a részleteket. Korok 2.0, dallamok, élmények és emlékek címmel könnyű zenei konferenciával tisztelegnek Farkas Schulz Tibor előtt Nyíregyházán. A szervező Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár szeptember 18-án várja az érdeklődőket. Előadásokkal, vetítésekkel és zenével idézik meg a hazai, valamint a nyíregyházi könnyű zenei élet több évtizedét, írja a nyíregyháza.hu. A program moderátora Erdei Nagy Ibolya lesz. A rendezvényen való részvétel ingyenes. Újabb környezetvédelmi akció indul. A Nyíregyházi Önkormányzat és az EAK Nonprofit Kft. Szeptember 14-e és 26-a között ismét meghirdeti a hulladékért komposztot. A két hetes program ideje alatt a Nyíregyházi és Mátészalkai hulladékudvarokban leadott, elkülönítetten gyűjtött hulladékért cserébe komposztot kaphatnak a lakosok. Részletek az eak.hu oldalon. Fókuszban a szívünk egészsége. A Szívvilágnapja jegyében egészségnapokat szerveznek a Városmajori Művelődési Házban. Szeptember 22-e és 25-e között mozgásos foglalkozásokkal, szűrővizsgálatokkal és tanácsadással várják az érdeklődőket, írja a város honlapja. A programok között szerepel szenior örömtánc, gerincjóga foglalkozás, szépségtanácsadás is. A szervezők célja a rendezvényen, hogy felhívják a figyelmet a rendszeres mozgásra, a megelőzésre és a szív- és érrendszer egészségének megőrzésére. A programokon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Közös akcióban csaptak le a rendőrök a nyíregyházi Huszár lakótelepen egy családi vállalkozásban működő drogbandára. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség közölte, az üzletet egy 22 éves fiatal irányította. A kiszolgálásban és beszerzésben rendszeresen közreműködött a férfi 26 éves élettársa és 55 éves édesapja is, valamint 41 éves üzlettársuk. A rajtaütéskor a kábítószer mellett a fogyasztáshoz és a terjesztéshez szükséges eszközöket, mobiltelefonokat, valamint a bűncselekménnyel szerzett több százezer forintot foglaltak le az egyenruhások. A drogbandát őrizetbe vették, a rendőrök emellett több vevőt is elfogtak, akik rendszeresen vásároltak tőlük kábítószert. Több órás napsütés mellett átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, de csapadék ma nem valószínű. Nyíregyházán a legmelegebb órákban 20-21 fokot mérhetünk. A légmozgás gyenge marad, és fronthatás sem várható egyelőre. Holnap azonban egy újabb hideg front éri el térségünket, ami átmeneti 1-2 fokos lehűlést okoz, aztán a hét közepéig tovább melegszik. Lesznek olyan napok, amikor a 25 fokot is elérhetjük. Kevés csapadék is hullhat majd. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb zenék.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak
2: 10 perc. Hát amikor a dokinak leesik az álla valamitől, az már egy érdekes kérdés lehet. Szóval a mai Csak 10 perc rovat már is indul. Köszöntöm a rádióhallgatókat, köszöntöm dr. Móri Gyulát is. Szia, doktor úr!
3: Szervusz!
2: Mitől esett le neked az állod? A víz kettő szerepe. Attól. Mi ez?
3: Igen,
2: hogy kell ezt
3: érteni? A víz kettő. Hát tulajdonképpen víznek milyen szerepe van. Először is iszod, és mivel a szervezet jó része víz, ez az élethez nélkülözhetetlen. Oké, de ez az egyik szerepe. De a víznek van egy másik szerepe, az pedig az, hogy kívülről milyen hatást gyakorol rád. Magyarul kívülről érintkezel. Hát az bőrödhöz ér a víz valamilyen hőmérsékletben, és annak milyen hatása lesz rád. Ennek semmi köze a megivott vízhez, de...
2: Ez a hideg zuhany, meleg zuhany?
3: Például így van, hideg zuhany, meleg zuhany. No, mivel tegnap mondtam, hogy én sok mindenről másképp gondolkodom, például, hogy ez tegnap előtt volt egyébként, de az a lényeg, hogy a e-book olvasó és a lámpa, itt is mást gondoltam, és változtattam, és a vízzel kapcsolatban is szeretnék néhány fontos, bennem megjelenlődött változást elmondani. Tehát változott a megközelítésem, és ezt átadom hangsúlyozni, az én megközelítésem, de ennek mindig el fogom mondani, hogy milyen tudományos mögöttes tartalma van. No, először is, gondoltad volna-e, hogy az, amit eszel, és most nem a sótartalomra gondolok, az meghatározza, hogy mennyit kell innod?
2: Hát persze.
3: Abszolút. Tehát így van, a szénhidrát fogyasztó emberek szervezetének vízigénye sokkal, de sokkal magasabb. Mert a cukor felszívódik, megemeli a vércukrodat, és az ozmotikusan a cukor magához vonza a vizet az érpályába. Aztán, amikor az kilép a szövetek, akkor oda is megy a víz, de kötésben marad, nem tud elmenni. Na most, majd amikor lecsökken a vércukor, leesik, akkor bővizelet formájában távozik, és akkor meg eltűnik a víz, és szomjúság leszel. Te vagy, emlékszem, mikor csokit kóstoltunk, emlékszel rá?
2: Igen.
3: Pillanatokon belül jött a rettenet szomjúság. Tehát ez a lényeg, hogy sok vizelet, arról ne is beszéljünk, hogy ez van az éjszakai vizelet hátterében, hogy föl kell ébredni, és ásványanyagok távoznak, stb. Én korábban nagyon nagy mennyiségű vizet ittam. Tehát voltam majdnem 140 kiló, és vallottam azt az elvet, hogy 10 testsúly kilogrammonként 4,5 decit kell meginni. Számolt ki, tehát ez ilyen 6-7 liter vizeket locsoltam magamba. Teljesen ostobaság volt ezt azért most. Már tudom. Csak hogy azt felejtettem el, vagy azóta inkább így fogalmazok, azóta ez biztos, hogy nem igaz rám, mert sajnos tevévé váltam.
2: Raktározod?
3: Nem, a teve tudnélik nem raktározza a vizet, de jó, hogy ezt kimondtad. Tehát mi van a teve
2: kutyában? Azt mondd, hogy pupod van.
3: De pupom van tulajdonképpen, de mi van a teve pupjában?
2: Hát most az egy pupu van, vagy két pupu?
3: Egy pupuban ugyanaz van, mint a két pupuban.
2: Én nem tudom, hát zacskó, mit tudom, és abban van a víz.
3: És tele van vízzel, ugye?
2: Igen, gondolom
3: tele én. Van vízzel, azt is, így van. Na hát akkor elmondom neked, hogy a teve pupja, az tele van zsírral.
2: Hát akkor, a pupjában akkor a tevének én vagyok zsírral. A teve most.
3: Hát oké, akkor te vagy a púpos Tibi teve. De mi a lényeg?
2: Hát de te csinos vagy, te akkor nem vagy púpos.
3: Nem vagyok púpos, de eszetlen. De az a lényeg, hogy felhasználható zsírszövet egyrészt van rajtam, kettő, rengeteg, tehát ilyen az energiát, amit naponta elfogyasztok, és ha hegymászás minden van, akkor ez meg 4000 kilokalóriát is elér, akkor igazából 4000 kilokalóriát miből állítok elő? Alapvetően zsírból. És most jön a lényeg, hogy mit csinál a teve a sivatagba. Tulajdonképpen egy nagyon egyszerű biológiai folyamatot használ. Így van. 100 g zsír elbontásakor, Tibi, 100 g zsír elbontásakor 110 g víz keletkezik. Aha. Tehát, ha zsírt eszel és zsírt bontasz, nem csak energiát termelsz vele, hanem vizet is. Tehát nekem, amikor egy nagyobb, egy edzésnapomban is, és annyit eszem amennyit, és alapvetően zsírokat, akkor akár fél liter víz is képződik bennem, csak attól, úgymond melléktermékként, hogy a zsírbontás működik a szervezetben.
2: Tehát nem az van, hogy mondjuk eszek valami olyat, ami után kívánom a vizet, hanem az van, hogy a folyamatok kívánják a vizet.
3: Mert a folyamatok termelik a vizet.
2: De nálad, tehát igen, tehát igen, nálad termelik az emberek, akik kívánják a vizet, mert olyat tettek. Nem azért
3: ott meg igazából így van, a folyamatok kötik a vizet.
2: Ha nem azért lettek rosszul, meg sósa tettem, kívánom a vizet, hanem az van, hogy ott van hirtelen egy
3: a só is ezt csinálja, de a cukor is ugyanezt csinálja. Nagyon fontos. Reggel, ha törik, ha szakad, tényleg fél liter vízzel kezdek.
2: Én is.
3: Ha lehet enyhén sós vízzel, és aztán utána pedig, ahogy szomjas vagyok. Na most még egy dolgot hadd mondjak el. Mivel nekem nincs éhségérzetem, ezért nem keverem már a szervezetemben az éhséget a szomjúsággal. Amit a legtöbb ember kever. Tehát mi a baj? Nagyon sokan valóban nem isznak elég folyadékot, mert nem érzik a szomjúságot, vagy összekeverik az éhséggel. És én is csináltam ilyet, tehát oké, volt olyan, hogy elfelejtettem, meg egész nap nem ittam, de nem is volt szomjúságom, de éreztem, hogy éhes vagyok, és elrohantam, és telehettem magam. Sőt, tudod, mit faltam, amikor szomjas voltam, csak nem tudtam, hogy ezért eszek a gyümölcsöket. Óriási mértékben tökködtem magamban. Jó. Ennyit elég a belső használatról, legalább ilyen fontos a külsőleg használt víz, ugye ez az ominózus második felhasználási dolog. Itt alapvetően, amire rá kell mutatnunk, az a szervezet hőmérséklete, és ezen keresztül a szervezet hőmérsékletének és az immunrendszered hatékonyságának a kapcsolata. Tehát az immunrendszerre gyakorolt hatásáról fogunk beszélni a kívülről érkező víznek.
2: Uh-huh, értem.
3: Ez is az életedet menti meg, és alig tud róla valaki. Hideg, meleg víz, váltakozó történet, szauna és társai, és minden az egyebek. Két immunrendszer típus, két típusú, vagy két funkciója, vagy nem is tudom, két különböző működésű immunrendszernek két különböző működési része van, talán így értelmes a mondat. Van egy úgynevezett vele született immunrendszerünk, és van egy úgynevezett szerzett vagy adaptív immunitás. A szerzett immunitás, az antitest, ezt a Covid óta mindenki tudja, hogy immunitás, oltás vagy fertőzés, akkor antitest fölmegy, és akkor termeli a szervezet Covid ellen, tehát tudom mérni, stb. Valami bejön, felismeri, és akkor speciálisan egy antitest készül ellene. Oké, de ez az egész folyamat egy idő, és ha nem lenne született immunitásod, valószínűleg meg se érnél azt, hogy ez normálisan elinduljon, és nagyon sokan nem érték meg ezt. Ez egy nagyon fontos dolog. Tudni, a vele született immunrendszerre tudunk vigyázni, és itt van a vízzel kapcsolatunk, amit magas szinten kell tartani. A velünk született immunitás, ugye az az első pillanattól kezdve megvan, és véd téged. Ugye ezért van az, amit mondtam, hogy nem lehet kipusztítani az ember is. Eddig nem pusztította ki semmi teljesen az emberiséget. Mindig voltak, akik ott maradtak, és nem haltak bele. Na, ezek az immunrendszernek elemei járőröznek a sejtetben, ott keringenek, ilyen monocita, vagy a természetes ölősejt, meg vannak ilyenek. Csak azt keresik, hogy hol van az idegen, és minden ellen mennek, ami idegen. Tehát felismeri, hogy idegen, és akkor valahogy megtámadja, bekeveredni, mindegy. A legfontosabb eleme ennek a veleszületi rendszernek az interferon. És mi a lényeg, és most jön a lényeg, a fertőzött sejt termeli ezt az anyagot, és akkor a szomszédos, még egészséges sejtekhez kötődik, és itt interferon stimulált a gén aktivizálódik, és vírus átírást, szaporodást gátol, aztán hatékonyabbá teszi a T-sejtek számára, tehát rávilágít, fogalmazunk így a behatolókra, ugye ezt a természetes ölősejt aktivitást növeli, és mondjuk egy fertőzött sejtet, amivel benne van a vírus, az például programozott sejthalálba tud vinni. Tehát azonnal indul, nem specifikus, ez az első védelmi vonal, hogy ez mennyire fontos, csak egy példát mondok. A vírusok zöme már ismeri, hogy az embernek ilyen van. Tehát aki az embert meg akarja fertőzni, az a vírus készül az interferon ellen. A vele született immunrendszeredet, azaz az interferon szinteret, aminek egy része persze, azt nagyon fontos magasan tartani. És zárójelbe elmondom, hogy mi az, ami fel fogja ezt pörgetni. Az a láz lesz. És majd erről beszélünk. Így van, hogy mesterséges láz nagyon-nagyon-nagyon sok érdekes dolog.
2: Jó, oké.
3: De egy a lényeg, hogy az interferon az biztonsági őr, és emiatt nagyon sok vírus meggondolja, hogy megtámadja az embert az interferonok miatt. Csak azt támadja, aminek van elképzelés, hogy hogy juttatja ki.
2: Ja,
3: érdekes okay. Nagyon.
2: Köszönjük szépen, jó pihenést kívánunk mindenkinek. Köszönjük, jó. Dr. Úr, neked is szép napot. Szia-szia.
3: Szervusztok.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
2: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között.
3: Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta, minden termék csak most 20%-kal olcsóbb.
2: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között a Nyíregyházi út 19 alatt.
4: Autóban, munka közben vagy otthon, a rádió ott van veled. A vállalkozásod neve is ott lehet. Ebben tudunk neked segíteni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Elismerést kapott a Sóstó-hegyi iskola, tárlatvezetés a Görög Katolikus Múzeumban. Megkezdődtek a munkák a 36-os főúton. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei. Már is mondom a részleteket. Újabb rangos elismerést kapott a Sóstó-hegyi Szabó Lőrinc tagintézmény. Az iskola 2026-29 közötti időszakra nyerte el az Oktatási Hivatal Bázis Intézménye címet. A nyíregyházi általános iskolák közül egyedüliként részesült az elismerésben, közölte az intézmény. Kiemelik, a bázis intézményi cím annak a pedagógiai munkának az elismerése is, amelyben a pedagógusok és a szülők együttműködésre, valamint a természet közeli nevelésre egyaránt nagy hangsúlyt helyeznek. A Nyíregyházi Görög Katolikus Múzeum programszervezőként csatlakozik az idei Jubileumi Ars Sacra Fesztivál rendezvény sorozatához. Szeptember 12-e és 20-a között Budapest, valamint számos vidéki és határon túli település templomai, múzeumai és közösségi terei készülnek programokkal. Nyíregyházán szeptember 16-án Petrasovszky Manó, egy görög katolikus festősors a 20. században című időszaki kiállítást tekinthetik meg az érdeklődők a Görög Katolikus Múzeumban Terdik Szilveszter kurátori vezetésével. A rendezvény ingyenesen látogatható, közölte az intézmény. Elkezdődtek a munkálatok a 36-os főúton, teljes útzár mellett dolgoznak a szakemberek. A simai főfolyás bővítése és burkolása zajlik a területen. A közlekedők október elejéig kerülő úton haladhatnak. A helyi buszjáratok a Rókabokori úton közlekednek ideiglenes megálló kialakításával, ezt követően pedig a Szélsőbokori úton térnek vissza a 36-os főútra. A kerékpárút a munkálatok alatt is használható marad, írja a nyíregyháza.hu. A legmagasabb szintű utánpótlás bajnokságban kezdték meg idei szereplésüket a nyíregyházi leány vízilabdások, közölte az Aqua Ese. A gyermekkorosztályban az észak-keleti csoport első fordulóját Budapesten rendezték, a rendkívül erős csoportba került újonc Nyíregyháza a KSI és az Eger ellen ugrott medencébe. A nyíregyházi lányok mindkét mérkőzésen vereséget szenvedtek, azonban főként az első KSI elleni mérkőzésen szép játékot mutattak be. Urbin Tibor vízilabda szakedző elmondta, ez biztató a jövőre nézve, viszont a munka nem állhat, meg tovább dolgozik a csapat. Több órás napsütés mellett átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, de csapadék ma nem valószínű. Nyíregyházán a legmelegebb órákban 20-21 fokot mérhetünk. A légmozgás gyenge marad, és fronthatás sem várható egyelőre. Holnap azonban egy újabb hideg front éri el térségünket, ami átmeneti 1-2 fokos lehűlést okoz, aztán a hét közepéig tovább melegszik. Lesznek olyan napok, amikor a 25 fokot is elérhetjük. Kevés csapadék is hullhat majd. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Kívánok én is mindenkinek a legjobb zenékkel a következő 6 órában várok mindenkit. Szeptember 13-a van, az NSYNC fölkészül, aztán jön a Red Bull Pilvaker, és Bob Merli dala is velünk lesz a folytatásban. Remélem ön is velünk rádiózik. Én Zentai Edit vagyok, egészen 2-ig itt a beszélgetés.

0: 10-től 14-ig Szentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel.
1: Hétvégén is teljen kellemesen a napot.
0: Hallgasd a Best FM-et.
2: Best FM.
3: Best FM. It's a top, my selector.

0: Lőktetünk, itt ütemekből nincs hiány, és el lehet azt is mondani, hogy vége a kánikulának, legalábbis a hét közepére jósolták, így is volt, mert hogy szerdán volt körülbelül az a napsütés, ami így utoljára bearanyozta a napunkat, és azt a kánikulát érezhettük, amiből már tudom, hogy nagyon sokaknak elege volt, vagy elege van, hát most már érezhető azért, hogy lehűlt a hőmérséklet, sőt, az is érezhető, hogy rövidülnek a nappalok, korábban sötétedik, és bizony most már úgy hamarosan a pulóvereket is elő-elő kell venni, főleg akkor, hogyha valaki mondjuk korán megy dolgozni, mert volt olyan tájegység, ahol ilyen 7 fokos reggeli hőmérsékletben lehetett készülni és indulni. Hát itt van az ősz első hónapja, ugye megkezdődött a meteorológiai ősz, miközben azért az igazi csillagászati ősz az őszi napi egyenlősséggel fog majd kezdődni. Itt van a szüretnek is az ideje, a szőlő, az alma, a körte és sok más gyümölcs betakarításának fontos időszaka, és ami a legfontosabb szerintem, hogy szeptemberben, az nem más, mint az iskola kezdés, ugyanis szeptember a tanév és nagyon sokak számára egy új kezdetnek a hónapja. Hát én remélem, hogy mindenkinek gördülékenyen indult a szeptemberi iskola kezdése, óvoda kezdése, bölcsi kezdése és minden más, mert hogy most már úgy lassan kezdünk bele rázódni, hiszen ma már szeptember 13-a van. Élmények jöhetnek, megoszthatják velem azokat a kedves kis fotókat, amiket mondjuk a gyermekekről készítettek első nap az iskolában, ez mindig olyan izgi tud lenni, és jó majd elővenni ezeket a képeket hosszú-hosszú évek, vagy évtizedek múlva is. No, én hozom a legjobb zenéket, a Deja Vu-val megyünk tovább, aztán jön a Hooligans, és Eros Ramazzotti is velünk lesz hamarosan.
1: Nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
2: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
3: Hajrá, Best FM!
1: Ez a Best FM!

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenét szólnak, úgyhogy nagyon szóval nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

Mondhatnám azt is, hogy mondjátok el Máriának szeretem, mert hogy a tegnapi napon a Máriákat lehetett köszönteni, a mai napon így szeptember 13-án pedig a férfiak közül is a Kornélokat, a Mórokat és a Krizsánokat lehet köszönteni, ők ugyanis a névnaposok, de ha elnézem itt a hetet, akkor még nem lövünk mellé, hogyha mondjuk a pénteken ünneplő Teodórákat, Igorokat, Helzákat köszöntenénk, vagy éppen a Hunorokat, a Nikoletteket, az Ádámokat, a Dorottyákat, a Reginákat, vagy éppen, ugye ahogy említettem, a Máriákat, mert hogy ők is az ünneplők sorát erősítették. Hát erősítsük magunkat így reggel, valami finomsággal kényeztethetjük magunkat egy jó kis vasárnapi kombótos reggelizéssel, amihez én nagyon jó hangulatot, és persze jó étvágyat kívánok. Érosz Ramazotti jön, nem sokára 8:30. Na,

Ugatnak, meg szeretnének játszani velünk, milyen jó is ez. Egyébként van most egy nagyon friss és érdekes hazai kutyás hír, mely szerint ez év szeptember 6-ától ugye póráz nélküli sétáltathatók a segítő kutyák Magyarországon, amennyiben jól látható módon viselik a megkülönböztető jelzést. Ez a közlönyben is megjelent, ez a kormányrendelet, amely bizony komoly könnyebbséget jelent majd a segítő kutyával közlekedőknek. Jaj, hát nekem is eszembe jut, a kislányom első kutyus a Tina, aki egy spániel volt, aztán a mi kis első kutyánk Mira kutyus, őt is nagyon szerettük. No, de hát ez is olyan érdekes, mert amikor jön egy kutyus a család életében, a gyerekek nagy vágya szokott ez lenni, ami körülbelül azért ugye egy pár hónapig érdekes lehet, utána pedig anyáékra hárul ugye ez a feladat, aztán nagyon sok esetben meg a nagymamánál landol a kutyus, hát sok ilyen sztorival találkozom én, és nálunk is egyébként ez történt, de hát anyukámnak igazi kis gyermekpótló volt Mira kutyus, hát olyan szimbiózisba éltek, hogy az csak úgy öröm volt nézni, hogy szinte egymás tekintetükből tudták, hogy mikor mi fog történni, de akiknek van kedvencük otthon, ők ezt nagyon jól tudják, hogy miről is beszélek. Hát ha már ilyen kis kutyás sztori, akkor nézegettem itt, hogy micsoda csúnyácska kutyusok is vannak, és megvan 2026-ban a világ legcsúnyább kutyája, mégpedig idén Kaliforniában a Jin Liu nevű kis Dél-Koreából mentett mops nyerte ezt el. A versenynek az a célja egyébként egyértelműen nem a gúnyolódás, hanem hogy az örökbefogadást népszerűsítsék, és azt is, hogy a kutyák egyedi kis tökéletlenségeit is meg tudják ünnepelni, és hogy fogadják el úgy ezt a kutyát, amilyen, mert a szerethetőség az nem minden esetben párosul a külső jegyekkel. No, hát ha megvolt a kutyasétáltatás, akkor hajrá, indulhat a nap, vele együtt pedig a legjobb zenékkel a folytatásban. Én is dolgozom tovább, mert hogy jön a halott pénz, velünk lesznek a bagosiék is, de a Coldplay dala már is a folytatásban, nem sokára 3:49.

0: legjobb zenék szólnak nálunk itt a 103.9 Best FM-en, hogy ébredtünk, hogy vagyunk, hogy telt a hét, rázódunk-e vele már az iskolai kis munkakezdésbe, vagy folyamatába mindennek, hát akár erről is írhat nekem, én Zentai Edit vagyok a Messengeren, meg fog találni, ebben én biztos vagyok. András jön a hírekkel, mindjárt 9 óra, a következő órában pedig a diákoknak van egy nagyon jó hírem, mert hogy nagyon úgy tűnik, hogy itt az őszi szünet, igencsak szép kis kerek napot fog majd adni nekik, pihenés gyanánt. Mi nem pihenünk, mert a legjobb zenékkel egészen kettőig pörög tovább a Best FM.
1: Itt vagy, veled én, te meg én, gyere nézd meg, hogy merre sodor az élet, éltet, ha nem is kéred, gyere nem nézlek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között.
2: Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb.
1: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között a Nyíregyházi út 19 alatt.
3: Szakács Tibor vagyok. 30 éve rádiózom. Egy dolgot megtanultam. Könnyebb annak eladni, aki már ismeri a neved. Ebben segítek. Rádió reklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Szakdolgozói kongresszuson a kórház munkatársai. Kedvező tapasztalatok a nyári ellenőrzéseken. Népszerű volt a Veled futok Nyíregyházán. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei. Már is mondom a részleteket. Sikeresen szerepeltek a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei oktatókórház szakdolgozói a MESZK 13. szakdolgozói tudományos kongresszusán. A programon csaknem 700-an vettek részt az ország minden tájáról. A 3 nap alatt közel 20 tudományos szekcióban csaknem 140 előadás hangzott el. A témák az egészségügyi szakdolgozói hivatás szinte teljes spektrumát felölelték, tudatta az intézmény. A Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei oktatókórházból összesen 19-en vettek részt a kongresszuson, 2 rangos elismerést vehettek át. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A szakemberek a többi között a nyáron népszerű termékeket, valamint a vendéglátóhelyeket és kereskedőket vizsgálták. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak, több esetben azonban hatósági intézkedésre is szükség volt. A részletekről Helig Ferencet, a NÉBIH elnök helyettesét kérdeztük.
5: Magylat és jégkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy húsüzemben 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim, és összesen mindegy 200 liter alkoholos ital volt az, ami nem felelt meg a különböző előírásoknak. 190 gyerektáborba ellenőriztek a szakemberek, 2 esetben volt ételfertőzés, és 5 esetben korlátozták a táborok főző tevékenységét.
4: Szabolcs-Szatmár-Beregben például egy vendéglátóhelyen a borászati termékek nyomon követhetősége nem felelt meg az előírásoknak, ezért hatósági eljárás indult. Több mint 2000-en vettek részt a második Veled futáson Nyíregyházán. A szervező Nyíregyházi Sportcentrum közölte, a legkisebbektől a legidősebbekig minden korosztály megtalálhatta a számára megfelelő kihívást. 3 távon lehetett indulni, 400, 1200 és 3000 méteres távokat hirdettek. A futás mellett a szervezők kísérő programokkal is várták az atlétikai centrumba érkezőket. LED robot és LED pillangó, selfie box, padfoci és arcfestés gondoskodott a szórakozásról.
6: Több órás napsütés mellett átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, de csapadék ma nem valószínű. Nyíregyházán a legmelegebb órákban 20-21 fokot mérhetünk. A légmozgás gyenge marad, és fronthatás sem várható egyelőre. Holnap azonban egy újabb hidegfront éri el térségünket, ami átmeneti 1-2 fokos lehűlést okoz, aztán a hét közepéig tovább melegszik. Lesznek olyan napok, amikor a 25 fokot is elérhetjük. Kevés csapadék is hullhat majd. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

nagyon izgató a kolbásza. Na, én cserébe adom a legjobb zenéket. 9 óra után New Level Empire. Tuti, hogy jön, Valmarék is jönnek, és Madonna is velünk lesz, és én is maradok egészen 2-ig. A mikrofon mögött Zenta Edit.

Viszont fölkészül, és Balmarék is azt fogják énekelni, hogy égett a nap, van egy jó hírem, nem égett a nap, és igen, csak kellemes hőmérséklet értékekben tudunk most már lubickolni, akár még a mai napon is. Nagyon úgy tűnik, hogy kifújta magát a nyár, volt belőle bőven részünk a napsütésből, az izzadásból, és még aki nagyon bírja a meleget, még ők is azt mondták, hogy most már tényleg elég volt ebből, úgyhogy kipipálhatjuk a nyarat, itt van az ősz, itt van újra, és remélem, hogy mindenkinek nagyon szép. Nekem egyébként eddig jól telik, köszönöm a kérdést, erre így gyorsan választ is adok. Szerencsés vagyok, mert azt csinálhatom, amit szeretek. Remélem, ezzel nagyon sokan így vagyunk. Kedves diákoknak is jelezném azért azt, hogy elkezdődött az iskola, de nagyon jó hír, hogy hosszú lesz az őszi szünet, legalábbis úgy tűnik, hogy konkrétan egybefüggően 10 napot tudnak majd pihenni a gyerekek. Legalábbis itt nagyon úgy tűnik, hogy október 23-ától november 1-jéig, így az utolsó tanítási nap majd október 22-e csütörtök, a szünet utáni első pedig majd november 2-a hétfő lesz. Hát jól van ez így, én most már azon szoktam mosolyogni, hogy a szalagavatóra készülnek a gyerekek, meg az érettségi időszakra, és olyan durva, hogy szinte elkezdünk egy hónapot, és már is ilyen dolgokba kell itt gondolkodni. Na hát egyelőre ma szerintem ne gondolkodjunk, élvezzük ezt a napot, a vasárnapot, és a legjobb zenéket itt a Best FM-en. Jön Kelly Clarkson!

0: Én nagyon szeretem a Best FM rádiót, mert nagyon jó játékok vannak rajta, és nagyon jó zenéket hallgathatunk rajta egész nap.
1: Bárhol is vagy, ott van veled.

Madonna énekelt nekünk itt a Best FM-en a legjobb zenék között. Hát gondolják-e azt, hogy 68 éves lett itt a napokban Madonna, aki egyértelműen bebizonyítja, hogy a kor csak egy szám és csak egy állapot. Egyébként hatalmas partit csapott a szülinapján az énekesnő, amelyről posztolt is az Instagram oldalán, még felvételeket is egyébként, és itt azt látom, hogy a szeretteivel Görögországban bulisztak, és táncolták át az éjszakát, ráadásul a popdíva mindezt egy ilyen nagyon extravagáns ilyen 3D-s virágokkal díszített ruhában, valamint egy jókora, ha jól látom, valami fejdísz van a fején, ebben tette. A képválogatásban feltűnt valamennyi gyermeke, mert van neki bőven, egyedül csak a Dávid nevű gyermeke hiányzott a buliról, amit alaposan kiélveztek egyébként a testvérei, néhány fotóval lehet is mindezt látni. Hát igen, ott van a 30 éves jamaikai zenész szerelme, akivel már a 68 éves jelzem Madonna 2 éve alkot egy párt, és így nyilatkozott, mert hogy közzétett egy nyilatkozatot is magáról a buliról. Szó szerint idézem, azt mondja, hogy a szülinapi partin ízek, imák, szerelmek, italok, tánc, tányértörés, macska etetés is volt. Köszönöm Istenem! Ezt írt az énekesnő. Hát csak boldogságot neki. Madonna után a Fall of the Flow-on, ez már az anyám mondta, és milyen jó kis koncertet adtak a Kossuth téren. Ki volt ott?

árt csak másnak, a magamnak is rossz vagy otásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megy.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Becsekemet hallgatjuk minden nap a munkahelyen a kollégákkal, és egyébként én ideúton és hazafelé úton is az autóban is csak a Best FM-t hallgatom.
0: Otthon, autóban, munkában mered. A Best FM ott van veled. Barbra Streisand.

Fésül a virslyéfő, a húsleves, érzem én is itthon a lakásomban, amikor kinyitom az ablakot, hogy kinél mi lesz, és nagyon szeretem, amikor mondjuk az alattam lévő kedves kis szomszédom mondjuk palacsintát süt, mert jön a kedvenc unokája, ilyen is van. Hát autózunk, jövünk, megyünk, ma talán nyugodtabb a város, és ne felejtsük el, hogy a tegnapi Tirpák Fesztivál után a mai napon tart a Erdők, Mezők, Asztal a Vadgasztronómiai Fesztivál. 10 órától indulnak be a programok, és nem sokára megnézem, hogy pontosan mikor, melyik korosztály célozzák meg. Egyébként lehet tájékozódni akár az oldalunkról is, bestfmnyiregyháza.hu. Na, ha már autózunk, akkor érdemes megnézni, ha felhajtunk a pályára, ugye, hogy van-e matricánk. Én jártam már úgy, hogy fölhajtottam, azt hittem, hogy van, és közben nem volt. Hát az ügyesebbek megveszik előre egy évre, tudom, sokan vannak így, van, akik csak ilyen havi matricát vesznek, megyére lebontva, hát ugye kinek milyen az úti cél kis bázisa, viszont azt már lehet így tervezni, mert hogy megjelentek itt a friss augusztusi inflációs adatok, ami szerint 1,3%-kal fognak majd emelkedni, ami nem vészes egyébként az autópálya matrica árak, és a pótdíjak is 2027-ben majd érdemes megnézni, egyébként a 62.560 forintra fog emelkedni itt, ahogy én megnéztem a D1-es kategóriában az országos matrica ára. A megyei matrica 7.280 forintra nőhet majd itt a következő évben, és azt is nem árt tudnunk, mert a szakértők emlékeztetnek arra, hogy véletlen úthasználat esetén a díjköteles szakaszra lépéstől számítva 60 perc áll az autósok rendelkezésére a matrica utólagos megváltására, tehát egy óra. Észhez térünk, fölhajtottunk, júj, oldjuk meg egy órán belül mindezt. Én jó utat kívánok mindenkinek, balesetmentes közlekedést és egy szuper vasár.

0: FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.

0: Kezdődött és nem csak a munka, hanem akár a Nyíregyházi Egyetemen is megkezdődött a tanév, erről is lesz szó, és sok minden másról, ami a helyi hírekben mindenképpen fontos szerepet játszik. A zenék is nagyon fontos szerepet játszanak a következő órákban, ebből nem lesz hiány, hiszen hozom a legjobb zenéket itt a 103.9-en, tartson velem a következő órákban is.
1: Ez a 103.9 Best FM.
2: Nagyon tetszik ez a változatosság, hogy a fenékben van, úgyhogy minden.

0: Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb,
2: a legismertebb,
1: a legszerethetőbb zenéket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között.
4: Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció. Igen, jól hallotta. Minden termék csak most 20%-kal olcsóbb.
3: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között a Nyíregyházi út 19 alatt.
5: A rádió nem varázspálca. De ha jó az ajánlatod, segít, hogy még többen ismerjék a neved. Tudunk neked is segíteni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Könnyűzenei konferenciát tartanak a könyvtárban.

0: egyenes. Újabb környezetvédelmi akció indul. A Nyíregyházi Önkormányzat és az EAK Nonprofit Kft. Szeptember 14-e és 26-a között ismét meghirdeti a hulladékért komposztot. A kéthetes program ideje alatt a Nyíregyházi és Mátészalkai hulladékudvarokban leadott, elkülönítetten gyűjtött hulladékért cserébe komposztot kaphatnak a lakosok. Részletek az eak.hu oldalon. Fókuszban a szívünk egészsége. A Szívvilágnapja jegyében egészségnapokat szerveznek a Városmajori Művelődési Házban. Szeptember 22-e és 25-e között mozgásos foglalkozásokkal, szűrővizsgálatokkal és tanácsadással várják az érdeklődőket, írja a város honlapja. A programok között szerepel szenior örömtánc, gerincjóga foglalkozás, szépségtanácsadás is. A szervezők célja a rendezvényen, hogy felhívják a figyelmet a rendszeres mozgásra, a megelőzésre és a szív- és érrendszer egészségének megőrzésére. A programokon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Közös akcióban csaptak le a rendőrök a nyíregyházi Huszár lakótelepen egy családi vállalkozásban működő drogbandára. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség közölte, az üzletet egy 22 éves fiatal irányította. A kiszolgálásban és beszerzésben rendszeresen közreműködött a férfi 26 éves élettársa és 55 éves édesapja is, valamint 41 éves üzlettársuk. A rajtaütéskor a kábítószer mellett a fogyasztáshoz és a terjesztéshez szükséges eszközöket, mobiltelefonokat, valamint a bűncselekménnyel szerzett több százezer forintot foglaltak le az egyenruhások. A drogbandát őrizetbe vették, a rendőrök emellett több vevőt is elfogtak, akik rendszeresen vásároltak tőlük kábítószert. Többször megnövekszik a felhőzet, de csapadékra nem kell számítanunk, a légmozgás is gyenge marad. A hőmérséklet Nyíregyházán napközben 21 fokon tetőzik, hajnalban 11 fokra hűl le a levegő. Holnap eshet egy kis eső, közben legfeljebb 20 fok lesz, kedden viszont már 24 fokig melegszik. A melegebb napok a hét közepéig tartanak, amikor újabb hidegfront éri el térségünket, elszórt záporokat és párfokos lehűlést okozva, de aztán még visszatérnek az enyhébb napok. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Andris, köszi a híreket, hangosabbra is kellett vegyem a hangerőt egy picikét, mert hát bizony egy érdekes hanghatásra lettem figyelmes, ahol én lakom, ez ilyen 70-es években épült kis lakó telepi rész itt a Körte utcán, ahol egy játszótér van gyakorlatilag a épület sorok között, és hallom, hogy valaki üt valamit. Hát kikukkantottam, mert hogy itt a mi kis játszóterünkön van még ez a poroló állvány, biztos ismerik ezt a kültéri porverő használatra alkalmas állványkát. Na, itt dolgozik valaki nagyon, egy férfi ember, de utána is néztem, mert engem egy picit már zavar, nagyon üti, nagyon veri, hogy ezt lehet, mikor lehet, erre is vannak szabályok, és vannak épp úgy, mint a fűnyírásra, úgyhogy meg is fogom nézni, hogy hogyan lehet mondjuk ezt a bizonyos szőnyegporolást szabályosan kivitelezni. Addig is szép napot, jó reggelt, ez a Best FM.

0: mint hazai.
1: A Best FM-en.
2: Mit tehet a sejt?
3: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
3: Aki mit se sejt?
4: Nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma délután

A reggelt azért szeretem, mert minden információt megkapunk az utakról, a déli órákat azért szeretem, mert akkor már bulisabb, a délután pedig len ugyanúgy az utakról, a híreket megkapjuk.

0: Egy jó dallal a munka is jobban pörög.
1: A munka is jobban pörög.
2: Best FM.
1: Best FM. Ha kell a plusz energia.
2: Ha kell.

No hát remélem csak is jó értelemben izgattam fel a hallgatókat ezzel a porolással, már amit a lakótelepeken történő por állványokon történő szőnyeg kiverést illeti. Hát utána néztem, mert hogy ennek is vannak mindenféle szabályai, itt közösségi szabályok vonatkoznak erre, mert hogy a szállópor és a zaj ugye közvetlenül előfordulhat, hogy zavarja itt a szomszédoknak a nyugalmát, úgyhogy megvannak ennek is a fontos tudnivalói, hogy hol és hogyan szabad porolni egyébként. Megtudtam azt is, hogy vasárnap nem porolhatunk, mert hogy ha a lakótelepi tömbök között még mondjuk található ez a klasszikus fém poroló, az a kijelölt hely a szőnyeg klopolására, használatát azonban a társasház napirendje időben korlátozhatja, például csak hétköznap és szombaton napközben, nagyon fontos, hogy a pihenő idők betartásával. Erkélyen ablakban tilos, legalábbis a legtöbb társasháznak a házi rendjében szerepel az, hogy kifejezetten tiltják a szőnyegek, lábtörlők és ágynemük ablakon vagy erkélyen keresztüli kirázását és porolását. Hát ennek nyilván az az oka, hogy a lehulló kosz és a por bejut a porolás alatt lakók nyitott ablakain, illetve hát be is szennyezheti az alsóbb erkélyeket és a száradó ruhákat. Nem tudom, kinek volt már ilyen jellegű tapasztalata, hogy a szomszéd mondjuk valami tényleg rázott szőnyeget, ezt azt neki, mert pont kint voltak mondjuk a tiszta ruhái, biztos, hogy vannak ilyen jellegűk és konfliktus helyzetek, nyugodtan meg is írhatja nekem egyébként. Nem akarok én ebbe beleállni, csak mondjuk milyen jó most már, hogy mindent meg tudunk itt az interneten nézni, keresni szabályokat, jogszabályokat, hogyan illik, hogyan kell betartani a szabályokat, tudnivalókat, úgyhogy én is ezután kutakodtam. Vasárnap van, pihenünk, lazulunk, és élvezzük a jó zenét. Ez a Best FM. Nem?

különleges stílus, itt a Gorillaz dalában fölcsendült dallamok a legjobb zenék között szóltak, ez a 103.9 Best FM. Szeptember 13-a van, ami néha péntekre esik. Babonásak biztos, hogy örülnek, hogy most nem péntekre esett 13-a. Egyébként különösen érdekes lehet azoknak, akik mondjuk szeretik a péntek 13-a körüli babonákat. Hát maga szeptember péntek 13-a azonban nem minden évben fordul elő, így mint ahogy a mai napon is, ugye, egy különleges nap, legalábbis bízunk benne, és nem csak a csillagászat szempontjából, mert bizony különleges helyen van az évben ez a dátum, mert hogy túl vagyunk már a nyár nagy részén, de az őszi nap egyenlőség még előttünk áll, ezért a nappalok már érezhetően rövidebbek, miközben gyakran még kellemesen meleg az idő, így érezzük, és bizony nagyon sok érdekesség is van, például az egyik ilyen, hogy Magyarországon ezen a napon nincs országos munkaszüneti ünnep, de több jeles nap és történelmi évforduló is kapcsolódik ehhez a dátumhoz. Például, csak hogy egyet-kettőt itt kiragadja, ki emlékszik a Charlie és a Csoki gyár. No hát a szerzője, ő nem más, mint Roald Dahl, ő 1916-ban született, világhírű brit író, éppen a mai napon ünnepel. Én boldog születésnapot kívánok minden ünnepeltnek, névnaposok terében pedig ne felejtsük el köszönteni azokat, akik éppen szeptember 13-án ünnepelnek, ők pedig nem másak, mint a Kornélok, a Mórok és a Krizsánok. No hát én akkor így a három fiúnak mondjuk egy nagy puszit küldök így az éteren át. Császár elődék jönnek, tiltott szerelem, jujuj, izgalmas a dal, amire ha figyelünk, akkor egy picikét föltűnik majd nekünk, hogy nem is biztos, hogy 16 múlt, hanem sok éjjel múlt, valahogy így szól a dal. Na figyeljék, és aki tudja, nyugodtan dúdolázhatja.

Szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Szentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljesen kellemesen a napot. Hallgasd

Gilbertus Bulis dal Tunyogi Orsi előadásában szól az eredeti, ami egyébként 2005-ben jelent meg, és olyan keveset beszélünk arról, hogy egy jó dalt ki ír meg és kiszerzi a zenét. Dorosmai Péter nevét mindenképpen meg kell, hogy említsem, mert hogy ő írta a zenét és a szöveget, hát most egy picit új köntösben szólalt itt meg Dr. Béres és Király Viktor előadásában a 103.9-en. No, kellenek-e már a kis lajbik, mellények, pufi dzsekik, zárcipők, zoknik? Igen, előfordulhat, hogy kell már. Sőt, képzeljék el, hogy 0 fokot mértek, vagy legalábbis ehhez a fokhoz közeli hőmérsékletet mértek itt hétfőn reggel, és nálunk volt a leghidegebb, Nyírtasson egészen pontosan. Hát itt azt írják, hogy a hidegfront mögött érkező száraz levegő, valamint az éjszaka leszálló szél megtette a hatását, mert hogy a bejegyzések szerint a leghidegebbet mérték, 1,3 fokot Nyírtasson, mégpedig hétfőn hajnalban. Hát a nógrádi Zabarban, mindig kiemeljük Zabart, ott 1,5 fok volt, aztán Széchenyben például 3,4 fok, Nyírlogoson 3,9 fokot, és Vásárosnaményban 4 fokot mértek. No hát azért talán ettől egy picit több hőmérsékleti értékeket lehetett érzékelni a reggeli órában. Hát most kellemes idő van, én azt kell, hogy mondjam, de 30 fokot már nem fogunk mérni, ez is igaz. Viszont a hangulat hevülhet, mert hogy jön a Fatboy Slim. The funk soul.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

közösségünkért, ez nagyon fontos, és mint ahogy minden évben mi is készülünk erre egy programmal, a Városmajori Egészségnapok keretén belül lesz majd egy lehetőség szeptember 21-től 27-ig. Hát én is megnéztem ezt a kis naptár lehetőséget, amiből már tud böngészni akár az oldalunkról is, bestefemnyiregyháza.hu, de azért fogok hozni néhány figyelemfelkeltő lehetőséget. A hírekre is figyeljünk, mert hogy 11-kor András hozza az infókat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csempe és kert akciós napok szeptember 11 és 13 között.
2: Csak 3 napig minden termékünkre 20%-os akció.

0: Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Újabb rangos elismerést kapott a Sóstóhegyi Szabó Lőrinc tagintézmény. Az iskola 2026-29 közötti időszakra nyerte el az Oktatási Hivatal Bázis Intézménye címet. A nyíregyházi általános iskolák közül egyedüliként részesült az elismerésben, közölte az intézmény. Kiemelik, a bázis intézményi cím annak a pedagógiai munkának az elismerése is, amelyben a pedagógusok és a szülők együttműködésre, valamint a természet közeli nevelésre egyaránt nagy hangsúlyt helyeznek. A Nyíregyházi Görögkatolikus Múzeum programszervezőként csatlakozik az idei Jubileumi Ars Sacra Fesztivál rendezvény sorozatához. Szeptember 12-e és 20-a között Budapest, valamint számos vidéki és határon túli település templomai, múzeumai és közösségi terei készülnek programokkal. Nyíregyházán szeptember 16-án Petrasovszky Manó egy görögkatolikus festősors a 20. században című időszaki kiállítást tekinthetik meg az érdeklődők a Görögkatolikus Múzeumban Terdik Szilveszter kurátori vezetésével. A rendezvény ingyenesen látogatható, közölte az intézmény. Elkezdődtek a munkálatok a 36-os főúton, teljes útzár mellett dolgoznak a szakemberek. A simai főfolyás bővítése és burkolása zajlik a területen. A közlekedők október elejéig kerülő úton haladhatnak. A helyi buszjáratok a Rókabokori úton közlekednek ideiglenes megállók kialakításával, ezt követően pedig a Szélsőbokori úton térnek vissza a 36-os főútra. A kerékpárút a munkálatok alatt is használható marad, írja a nyiregyháza.hu. A legmagasabb szintű utánpótlás bajnokságban kezdték meg idei szereplésüket a nyíregyházi leány vízilabdások, közölte az Aqua Ese. A gyermekkorosztályban az északkeleti csoport első fordulóját Budapesten rendezték, a rendkívül erős csoportba került újonc Nyíregyháza a KSI és az Eger ellen ugrott medencébe. A nyíregyházi lányok mindkét mérkőzésen vereséget szenvedtek, azonban főként az első KSI elleni mérkőzésen szép játékot mutattak be. Urbin Tibor vízilabda szakedző elmondta, ez biztató a jövőre nézve, viszont a munka nem állhat, meg tovább dolgozik a csapat. Többször megnövekszik a felhőzet, de csapadékra nem kell számítanunk, a légmozgás is gyenge marad. A hőmérséklet Nyíregyházán napközben 21 fokon tetőzik, hajnalban 11 fokra hűl le a levegő. Holnap eshet egy kis eső, közben legfeljebb 20 fok lesz, kedden viszont már 24 fokig melegszik. A melegebb napok a hét közepéig tartanak, amikor újabb hidegfront éri el térségünket, elszórt záporokat és pár fokos lehűlést okozva, de aztán még visszatérnek az enyhébb napok. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

Aki jól érzi magát, és az allergiások, akik most egyébként nehezebb időszakukban léptek, hát számukra is vannak információk, de nekik is nagyon jó egészséget kívánok. 11 óra után vagyunk, ez a 103.9 Best FM csodás dalokkal készültem. Ákos dala jön, Lenny Kravitz is velünk lesz, és Kylie Minogue is, csak hogy egy picit erősítse a női vonalat. Én is maradok, jó reggelt, szép napot!

adásban, mellette pedig nagyon sok papírzsebkendőt is oda tudnak maguk mellé készíteni azok, akik allergiások, mert hogy azt kell, hogy mondjam, hogy elérte itt a csúcspontját a parlagfű, pollenszórása Magyarországon, úgyhogy számukra nagyon megterhelő időszak zajlik most. Kitartás, nem is tudok mit mondani hirtelen, mert szerencsére én nem tudom ennek az érzését, de nagyon sokan vannak olyanok, akik soha nem voltak érzékenyek semmire, azt gondolták, hogy ők nem is allergiások, aztán ilyen felnőtt korra előjöttek ezek a jelek. Hát az biztos, hogy csúcs szezon van, még ezen a héten biztosan kitart, úgyhogy érdemi enyhülést pedig majd talán csak itt a hidegfront hozhat majd meg, úgyhogy fölhívja a szakember is arra a figyelmet, hogy mindenféle tünet enyhítő óvintézkedésre, mint a gyakori hajmosás, a beltéri ruhaszárítás, a nedves takarítás és a gyógyszeres kezelés mielőbbi megkezdését kell, hogy fejbe tartsák azok, akik tudják, hogy ilyen időszak jön az életükbe. Jó egészséget, jó hangulatot és jó étvágyat is kívánok. Reggelihez, ebédhez, hát vasárnap az Isten tudja éppen, hogy milyen időszakban vagyunk. Egy biztos, én az ígérdalokat hozom ebben a sorrendben, ahogy említettem.

0: Szerusztok, én Nyíregyházi vagyok, és Budapesten élek. Minden nap titeket hallgatlak online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a Best FM teljesen kielégíti az összes információ áradatot, amit szeretnék tudni Nyíregyházáról nap, mint nap, és Szabolcs már Bereg megyéről. Leginkább titeket hallgatnak a reggeli műsorban. Imádom Edith hangjáért, megőrülök, Norti, jó kedélyű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesznek.
1: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

A Dögös Lenny Kravitz a folytatásban, mi pedig nem sokára ülünk a vonaton, vagy ülünk a buszon, mert hogy városunkban nem csak a tegnapi napon a Tirpák Fesztivál idején, hanem még a mai napon is közlekedik a népszerű Icarus 280-as típusú retro autó busz, úgyhogy érdemes itt a menetrendeket megnézni, és mondjuk felszállni egy-egy ilyen buszra. És milyen izgi az, hogy a gyerekeket mondjuk beültetnénk, a mai gyerekeket egy Trabantba, egy Warburgba, egy nem is tudom, Ladába, biztos, hogy elájulnának a kényelemtől, vagy éppen attól a milliótől, amit varázsolna az ők is lelkükbe. Hát ebből adódóan jó néha egy-egy ilyen retro buszra is fölülni, meg lehet nézni, hogy a mai napon is hogy indulnak a 8-as, a 14-es busz, mert hogy ezekkel lehet itt Sóstóhegy vasútállomást is megcélozni, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon különleges élményt fog nyújtani. Egyébként maga a retro autóbusz helyi díjszabással vehető igénybe, viszont a kialakításából adódóan itt az érintett járatokon ugye ilyen alacsony padlós szolgáltatást nem tudnak biztosítani. Ezt is kell, hogy tudjuk. Na, üljünk fel a vonatra! Az Animal Cannibals-el, itt a Besten.

hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

Azaria, nagyon szeretjük és együtt énekeltük vele akár az introvertált dalt is itt a legjobb zenék között a Best FM-en, miközben Elis DJ is érkezik nem sokára jó kis ütemekkel, és nagyon sokan úgy tervezik a mai napot, hogy a tegnapi Tirpák Fesztivál után maradnak itt a finom ételek fogyasztása mellett, és nem biztos, hogy otthon főznek, mert úgy kalkulálták, hogy fölsétálnak majd a belvárosba, a Kossuth térre, ahol a mai napon ismét a vad gasztronómiája főszerep, mert hogy tartják a mai napon a harmadik Erdők Mezők Asztal a fesztivált, ahol nagyon különleges vadételek, főzőverseny van, vadászkutya bemutató és mindenféle színes színpadi program várja az érdeklődőket. Nagyon tisztelt és szeretett Vomberg Frigyes lesz majd Mester Szakács, a zsűri elnöke, aki fogja majd tesztelni itt a finom ételeket, és meg lesz az eredmény hirdetés és a díjátadás pontban 3 órakor majd. Programokat pedig, ahogy elnézem, már szépen tartanak a programok, mert hogy reggel már 9 óra 45 perckor kezdődött, és amire még szerintem simán el tudnak jutni, az nem más, mint majd a 1 órai koncert, a 2 akusztik koncert, 3-kor eredmény hirdetés, ahogy említettem, és 16:30 Nagy Csomor András és zenekara ad majd egy különleges koncertet. Hát így lehet tervezni. Velünk pedig Elis DJ dalával lehet tervezni.

Ha valaki csirkemes salátát készít, vagy valami könnyed kis főzeléket, nagyon jól teszik, mert a városban ettől sokkal komolyabb ételek is előfordulhatnak a vad gasztronómiai fesztiválon. Egyébként úgy látom, hogy itt az apró vadak közül fácán, tőkés réce és várhatóan mezei nyúl is szerepel a kínálatban. Ilyen street food jellegű vadételek, tépet húsok és különböző hamburger féleségeket is meg lehet próbálni majd, mert hogy tart a mai napon ez a fesztivál a Kossuth téren, amihez én jó tervezgetést kívánok mindenkinek. Nem sokára nálunk is déli hírek jönnek, András nem valami finom étellel fog előrukkolni, viszont a legfontosabb híreket hozza nekünk itt a Best FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
2: Szakács Tibor vagyok. 30 éve rádiózom. Egy dolgot megtanultam. Könnyebb annak eladni, aki már ismeri a neved. Ebben segítek. Rádió reklám.

0: Minden tájáról. A három nap alatt közel 20 tudományos szekcióban csaknem 140 előadás hangzott el. A témák az egészségügyi szakdolgozói hivatás szinte teljes spektrumát felölelték, tudatta az intézmény. A Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei oktatókórházból összesen 19-en vettek részt a kongresszuson, ketten rangos elismerést vehettek át. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A szakemberek a többi között a nyáron népszerű termékeket, valamint a vendéglátóhelyeket és kereskedőket vizsgálták. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak, több esetben azonban hatósági intézkedésre is szükség volt. A részletekről Helig Ferencet, a Nébih elnök helyettesét kérdeztük.
1: Fagylalt és jégkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy húsüzembe 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim, és összesen mindegy 200 liter alkoholos ital volt az, ami nem felelt meg a különböző előírásoknak. 190 gyerektáborba ellenőriztek a szakemberek, 2 esetben volt ételfertőzés, és 5 esetben korlátozták a táborok főző tevékenységét.
0: Szabolcs-Szatmár-Beregben például egy vendéglátóhelyen a borászati termékek nyomon követhetősége nem felelt meg az előírásoknak, ezért hatósági eljárás indult. Több mint 2000-en vettek részt a második Veled futáson Nyíregyházán. A szervező Nyíregyházi Sportcentrum közölte, a legkisebbektől a legidősebbekig minden korosztály megtalálhatta a számára megfelelő kihívást. 3 távon lehetett indulni, 400, 1200 és 3000 méteres távokat hirdettek. A futás mellett a szervezők kísérő programokkal is várták az atlétikai centrumba érkezőket. LED robot és LED pillangó, selfie box, padfoci és arcfestés gondoskodott a szórakozásról. Többször megnövekszik a felhőzet, de csapadékra nem kell számítanunk, a légmozgás is gyenge marad. A hőmérséklet Nyíregyházán napközben 21 fokon tetőzik, hajnalban 11 fokra hűl le a levegő. Holnap eshet egy kis eső, közben legfeljebb 20 fok lesz, kedden viszont már 24 fokig melegszik. A melegebb napok a hét közepéig tartanak, amikor újabb hidegfront éri el térségünket, elszórt záporokat és pár fokos lehűlést okozva, de aztán még visszatérnek az enyhébb napok. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

Köszi a híreket, Andris, 12 óra után vagyunk, 3 perccel Christina Aguilera jön a Dirty-vel, aztán jön Violex, a Della Soul, Ed Sheeran, a Honey Beast is velünk lesz, és remélem, hogy ön is velem rádiózik még. Egészen 2-ig a mikrofon mögött mosolygósan Zentai Edit. You ain't here.

A Della Soul és a Ring Ring Ring, de szerettem valamikor ezt a dalt, és nagyon örülök, hogy nálunk tényleg nagyon színes a zenei paletta. Backstreet Boys-tól akár a Halott pénzen át lehet még élvezni itt a legjobb zenéket. A 103.9-en hogy érzik magukat? Szeptember 13-a van, nem péntek, vasárnap. Szeretjük a vasárnapot, és nem gondolunk még arra, hogy holnap már hétfő. Mondjuk, hogyha valaki a házi feladattal elmaradva van még, akkor gyakorlatilag bele kell húzni, mert nem jó estére tenni ezeket a feladatokat a szülőknek, sem a gyerekeknek, sem, mondjuk ilyenkorra sem biztos, hogy a legjobb, de azért, amikor már túl vagyunk rajta, na az a legjobb, én így vagyok a futással, olyan sokszor nehezen veszem rá magam, aztán amikor már ott vagyok, elkap ez a kis lendület, olyan jó, és utána pedig imádom, jól leizzadva érzem, hogy átmozgattam a testem, hideg zuhany, szóval remélhetőleg azért a mai napba belefér mindenkinek majd egy kis sportolás és mozgás is, nem csak a sportolóinknak, egyébként a röpis lányok is van hírem, ugye készülnek a bajnoki rajtra, a Fátum Nyíregyháza női röplabda együttes, a csapathoz egyébként több új játékos is érkezett itt a nyári szünetben, és Újpesten vannak most egy tornán egészen pontosan, sokan várják, hogy mikor lesz majd itt is látható a csapat, hát vannak ez irányba is híreim, ugyanis a bajnokság október elején kezdődik, és az első ellenfél majd a

helyeznek ki a közlekedésben, akkor nagyon sokszor nem is nézzük, legalábbis sok hölgytársam úgy van vele, hogy ja, ott volt egy tábla, hoppácska. Bizony-bizony táblák jelzik például a 36-os főút lezárását is. A jelzések egyébként több utcán is figyelmeztetik az autósokat, mégpedig új terelő és útbaigazító táblákat helyeztek ki Nyíregyházán a 36-os főút lezárása miatt. A jelzések többek között a Betlen Gábor utcán, a Vasgyár utcán és a Mező utcán is előre figyelmeztetik az autósokat a forgalmi rendre, úgyhogy tessenek figyelni a táblákat, ne csak magunkat ugye a visszapillantó tükörbe, az is fontos, de azért a közlekedésben nem árt résen lenni. Jó utat kívánok mindenkinek, és balesetmentes közlekedést. Jöjjenek a legjobb zenék itt a Best FM-en.

Az otthoni mozizás is nagyon jó program tud lenni, főleg akkor, amikor a jégkrémet vagy mindenféle rákcsit előveszünk. Én legalábbis így szeretek filmezni, hogy betározunk magunk mellé a párommal, és ilyenkor jön a kedvenc kis rákcsi minden mennyiségben, na meg utána bűntudat. No, de ha valaki mondjuk a Krúdiárt mozit szeretné megcélozni, akkor mondom is, hogy itt a hétvégén a családoknak és a fiatalabb nézőkre is gondolván milyen filmeket tudnak megnézni. Például, hát itt van a Mancsőrjárat, a Dino film, amit mindkét napon tudtak tegnap is, és a mai napon is majd megnézni. 15 óra 15-kor lesz látható. Szerintem nagyon jó hangulata van ennek a mozinak, úgyhogy érdemes akár a gyerekekkel is, kényelmesek a székek, megjelenni és eljutni akár ide. A klasszikus akciófilmek rajongói sem maradnak program nélkül, ugyanis James Cameron legendás filmje, a Terminátor 2, az ítélet napja is megnézhető, még a mai napon este 7 órakor kerül majd vászonra. Aztán a hétnek, a jövő hétnek a kínálatában van egy film, ez a Csaló csajok Párizsban, egy francia vígjáték, biztos, hogy nagyon cuki kis film, amelyet majd a holnapi napon és 14-én, 15-én tudnak majd megnézni, szeptember 16-án pedig 16 óra 30-tól vetítik ezt a filmet. A Krúdy Gyula Árt mozi pedig Országzászló tér 8 szám alatt található meg. Ha valaki szeretne éppen egy ilyen különleges kis mozi élményt varázsolni magának vagy a családjának, a párjának, akkor nézzenek utána, hogy milyen is a heti vagy a hétvégi kínálat. Nálunk a legjobb zenék a kínálatban, Roy és Ádámmal a folytatásban.

beszélni, és arról is, hogy hogyan készülünk a Szívvilágnapja jegyében éppen a Városmajori Egészségnapra, mert hogy bizony ez is itt van most már a nyakunkon. Szép napot kívánok mindenkinek, mindjárt egy óra van, a délutáni ebéd után jöhet-e a kávé. Ha igen, akkor lóduljunk meg, rakjuk oda a kis kotyogóst, aztán jó ízűen, na és persze minőségi idővel fogyasszuk mindezt. Egészségükre!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi lenne, ha a következő vevőd már úgy keresne rád? Igen, ezt a céget már ismerem. Na ebben jó a rádió.
2: Rádió reklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Könnyű zenei konferenciát tartanak a könyvtárban. Egészségnapok a Városmajorban, újabb rajtaütés a Huszár lakótelepen. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Már is mondom a részleteket. Korok 2.0 dallamok, élmények és emlékek címmel könnyű zenei konferenciával tisztelegnek Farkas Schulz Tibor előtt Nyíregyházán. A szervező Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár szeptember 18-án várja az érdeklődőket. Előadásokkal, vetítésekkel és zenével idézik meg a hazai, valamint a nyíregyházi könnyű zenei élet több évtizedét, írja a nyíregyháza.hu. A program moderátora Erdei Nagy Ibolya lesz. A rendezvényen való részvétel ingyenes. Újabb környezetvédelmi akció indul. A Nyíregyházi Önkormányzat és az EAK Nonprofit Kft. Szeptember 14-e és 26-a között ismét meghirdeti a hulladékért komposztot. A kéthetes program ideje alatt a Nyíregyházi és Mátészalkai hulladékudvarokban leadott, elkülönítetten gyűjtött hulladékot

0: A programokon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Közös akcióban csaptak le a rendőrök a nyíregyházi Huszár lakótelepen egy családi vállalkozásban működő drogbandára. A Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei rendőrség közölte, az üzletet egy 22 éves fiatal irányította. A kiszolgálásban és beszerzésben rendszeresen közreműködött a férfi 26 éves élettársa és 55 éves édesapja is, valamint 41 éves üzlettársuk. A rajtaütéskor a kábítószer mellett a fogyasztáshoz és a terjesztéshez szükséges eszközöket, mobiltelefonokat, valamint a bűncselekménnyel szerzett több százezer forintot foglaltak le az egyenruhások. A drogbandát őrizetbe vették, a rendőrök emellett több vevőt is elfogtak, akik rendszeresen vásároltak tőlük kábítószert. Többször megnövekszik a felhőzet, de csapadékra nem kell számítanunk, a légmozgás is gyenge marad. A hőmérséklet Nyíregyházán napközben 21 fokon tetőzik, hajnalban 11 fokra hűl le a levegő. Holnap eshet egy kis eső, közben legfeljebb 20 fok lesz, kedden viszont már 24 fokig melegszik. A melegebb napok a hét közepéig tartanak, amikor újabb hidegfront éri el térségünket, elszórt záporokat és pár fokos lehűlést okozva, de aztán még visszatérnek az enyhébb napok. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Habos jeges kávé még beleférhet az ebéd után, köszönöm Katikának a fényképet, nagyon jól néz ki, én pontosan így iszom, mézzel és pici fahéjjal, egészségükre. Hát ez az óra még közösen remélhetőleg itt a 103.9-en együtt történik, mert hogy én még maradok, remélem ön is élvezze a jó zenét velem együtt.

Mekkora hangja volt Whitney Houstonnak valamikor, hát nagyon nehezen tudná szerintem bárki őt leénekelni. Csodás dal, tragikus élet, út, már ami a magánéletét illeti. Na mi viszont maradjunk egy jó úton, mozogjunk együtt az egészségünkért, szeptember 21-én és 27-e között minden nap adnak egy kis értéket nekünk majd a Városmajori Egészségnapok keretében, ugye a Szívvilág napjának a jegyében. Megtartják ezt a programot, és nagyon sok foglalkozás, szűrővizsgálat és tanácsadással is várják majd az érdeklődőket. Szeptember 22-én rögtön egy szenior örömtánccal és egy kezdő country tánc tanfolyammal indul. Másnap lesz itt Reiki klub, illetve gerinc jógán is részt vehetnek az érdeklődők. Én megnyitottam ezt a kis plakátot, és tényleg azt látom, hogy minden lesz itt. 22-én lesz a szenior örömtánc és a kezdő country tánc tanfolyam. De jó lehet ez! Egy jó kis country tánc, én is kipróbálnám. Reiki klub, ez 23-a. 24-én reggel egy jó órás gerinc jóga, aztán gyógytorna 25-én pénteken, és szépségtanács is szerepel itt még a program tervben. Egyébként a résztvétel ingyenes, viszont regisztrációhoz kötött. Hát hajrá, ügyeskednek itt a Városmajori Művelődési Házban, és aki pedig úgy érzi, hogy tesz valamit a szíve egészségéért, akkor csatlakozzon ehhez a program sorozathoz. És csatlakozzon még hozzá, hiszen jön az Ace of Base, jön a Back to Black, de előtte Pink a folytatásban.

Lustálkodj egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

Bevallom őszintén, én nem vagyok egy kis kertészlány, locsolni nagyon jól tudok, meccés nem vállalok, viszont a szemétre nagyon kényes vagyok, és arra, hogy ahol én is lakom, itt a környezet rendben legyen, tisztaságban. Szólok bizony, ha valamit eldobnak, ha csikket, azért kifejezetten ugrok tisztelettel, de nagyon jó, hogy olyan környezet vesz legalábbis engem itt körül a Körte utca környékén, ahol figyelünk a tisztaságra és a rendre. Na miért is mondom mindezt? Mert hogy van most újból egy olyan lehetőség, mely szerint komposztot adnak a leadott hulladékért Nyíregyházán. Holnaptól egészen szeptember 26-áig tart ez az akció, ami ugye nem egy új keletű dolog, tehát a kezdeményezés keretében itt a kijelölt nyíregyházi hulladék udvarokban leadható hulladékért cserébe komposztot kaphatnak a lakosok. Érdemes megcélozni a Korányi Frigyes utca 3 szám alatti olyektumot, vagy éppen a Kerék utca 1 szám alatti telephelyet. A programnak nyilván az a célja, hogy egy kicsikét ösztönözzék a lakosságot a hulladéknak a megfelelő környezettudatos kezelésére, miközben a résztvevők nagyon hasznos a kertekben is felhasználható komposztot kapnak, illetve hogy hozzájuk jut. Én azt gondolom, ez jó dolog, nem az első dolog a városban, élnek is a lehetőséggel, úgyhogy hajrá, holnaptól tehát indul a hulladékért komposztot akció egészen szeptember 26-áig.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

Kossuth tér vad gasztrofesztivál, aki úgy érzi, még nyugodtan csatlakozhat ehhez a programhoz, hiszen tart a délutánban még a jó hangulat, a finom ételek kóstolásának is megvan a lehetősége, és lehet tervezni városunkban egy picit más program, de az is nagyon fontos, hogy valaki mondjuk egy állásbőrzén megjelenjen, ahol tud cégekkel találkozni, lehetőségekkel, de hogy pontosan hol, hát a Nyíregyházi Egyetemen, mégpedig szeptember 16-án 9 óra és 3 óra között tudják majd itt részt venni a diákok, az érdeklődők ezt a lehetőséget, amit érdemes már jó előre beírni így a naptárba egy pár nap, és gyakorlatilag az állásbőrzén lehet magunkat találni a Nyíregyházi Egyetemen. Más jellegű program, Kistelek, megyünk most oda, szüreti napot fognak tartani október 3-án szombaton 9 óra és 1 óra között. A kisteleki szőlő általános iskola udvarán lesz majd itt a szüreti hangulat, felvonulás és családi programmal is várják ingyenesen egyébként a nem csak az ott lakókat, hanem aki úgy érzi, hogy csatlakozik ehhez a programhoz. Szabolcsi koncert, fúvózenekar, Mazsoret csoport lesz itt, a Nyíregyházi Dalárda műsora, nagyon sok tánc bemutató, a buratinósok föllépnek, úgyhogy érdemes tervezni már akár ezzel a lehetőséggel is, és érdemes velünk is tervezni, hiszen jó zenékből nincs hiány itt a Best FM-en, amikor is nagyon szép délutánt kívánok szeptember 13-án.

0: reggelt!
1: Na, lassan búcsúzunk itt ettől a naptól a vasárnaptól, én pedig a műsorsávomtól, mert 8 óra és 2 óra között tudnak velem rádiózni szombaton és vasárnap. Aztán Dékán István jön már a következő órában, de én azt mondom, hogy ha valaki ma nem tudta megcsinálni azt, amit eltervezett, semmi baj, én is vagyok ezzel így. Ablakot is kéne pucolnom, meg függönyt is lekapkodni, na majd megcsináljuk, ugye? Jön ez a patópál úras kis dolog. Egy biztos, hogy a vasárnap ne szóljon a rohanásról. Néha az is elég, hogyha tényleg megnyugszunk egy kicsikét, iszunk egy jó kávét, megöleljük azt, akit szeretünk, és egyszerűen csak örülünk annak, hogy vagyunk, és együtt vagyunk. Holnap új hét, új lehetőségek, új lendület, úgyhogy érdemes még pihenni, egy jó nagyot mosolyogni, és ne feledjék, hogy nem kell tökéletesnek lennünk ahhoz, hogy jó napunk legyen. Én nagyon köszönöm, hogy velem tartottak ezen a hétvégén, vigyázzon mindenki magára, egymásra, és hát vigyék magukkal ezt a kis jó kedvet, jó a holnapi napra is, biztos vagyok benne, hogy szükség lesz majd rá. Köszönöm a figyelmet, az elmúlt 6 órában Zenta Jeriter rádiózott, most Andris jön a hírekkel, aztán 2 után Dékán Istváné a mikrofon.
2: Veled vagyunk, életed legboldogabb pillanataiban. Ez a Best

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A rádió nem varázspálca. De ha jó az ajánlatod, segít, hogy még többen ismerjék a neved. Tudunk neked is segíteni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elismerést kapott a Sóstó-hegyi iskola, tárlatvezetés a Görögkatolikus Múzeumban. Megkezdődtek a munkák a 36-os főúton. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei. Már is mondom a részleteket. Újabb rangos elismerést kapott a Sóstó-hegyi Szabó Lőrinc tagintézmény. Az iskola 2026-29 közötti időszakra nyerte el az Oktatási Hivatal Bázis Intézménye címet. A nyíregyházi általános iskolák közül egyedüliként részesült az elismerésben, közölte az intézmény. Kiemelik, a bázis intézményi cím annak a pedagógiai munkának az elismerése is, amelyben a pedagógusok és a szülők együttműködésre, valamint a természet közeli nevelésre egyaránt nagy hangsúlyt helyeznek. A Nyíregyházi Görögkatolikus Múzeum programszervezőként csatlakozik az idei Jubileumi Ars Sacra Fesztivál rendezvény sorozatához. Szeptember 12-e és 20-a között Budapest, valamint számos vidéki és határon túli település templomai, múzeumai és közösségi terei készülnek programokkal. Nyíregyházán szeptember 16-án Petrasovszky Manó, egy görögkatolikus festősors a 20. században című időszaki kiállítást tekinthetik meg az érdeklődők a Görögkatolikus Múzeumban Terdik Szilveszter kurátori tárlatvezetésével. A rendezvény ingyenesen látogatható, közölte az intézmény. Elkezdődtek a munkálatok a 36-os főúton, teljes útzár mellett dolgoznak a szakemberek. A simai főfolyás bővítése és burkolása zajlik a területen. A közlekedők október elejéig kerülő úton haladhatnak. A helyi buszjáratok a Rókabokori úton közlekednek ideiglenes megállók kialakításával, ezt követően pedig a Szélsőbokori úton térnek vissza a 36-os főútra. A kerékpárút a munkálatok alatt is használható marad, írja a nyíregyháza.hu. A legmagasabb szintű utánpótlás bajnokságban kezdték meg idei szereplésüket a nyíregyházi leány vízilabdások, közölte az Aqua Ese. A gyermekkorosztályban az észak-keleti csoport első fordulóját Budapesten rendezték. A rendkívül erős csoportba került újonc Nyíregyháza a KSI és az Eger ellen ugrott medencébe. A nyíregyházi lányok mindkét mérkőzésen vereséget szenvedtek, azonban főként az első KSI elleni mérkőzésen szép játékot mutattak be. Urbin Tibor vízilabda szakedző elmondta, ez biztató a jövőre nézve, viszont a munka nem állhat, meg tovább dolgozik a csapat. Többször megnövekszik a felhőzet, de csapadékra nem kell számítanunk, a légmozgás is gyenge marad. A hőmérséklet Nyíregyházán napközben 21 fokon tetőzik, hajnalban 11 fokra hűl le a levegő. Holnap eshet egy kis eső, közben legfeljebb 20 fok lesz, kedden viszont már 24 fokig melegszik. A melegebb napok a hét közepéig tartanak, amikor újabb hidegfront éri el térségünket, elszórt záporokat és

Énekelt a Sound Lovers, az időjárási adatokból pedig kiderül, hogy kissé visszakaptuk még, egy pár napig visszakaptuk még a késői nyári időjárásunkat, jelenleg is 23 fok a hőmérőn. Sok-sok felhő felettünk, a szél az viszont kellemetlen, már északi, észak-keleti áramlásra számítson, mely jóval hidegebb, mint az előző napok áramlásai, illetve szele. Szélvédett helyen akár melegünk is lehet, egyébként pedig a szelesebb tájakon ott könnyen meg is fázhatunk, úgyhogy nagyon kettős az időjárásunk, becsapós, ahogy ilyenkor lenni szokott a kora őszben. Nagyon könnyű megfázni, számítson erre 12 fok, ez pedig a reggeli hőmérséklet, melyet majd a hétfői reggeli startnál lesz érdemes szem előtt tartani, a friss előrejelzések ezek. Dash levele jön, aztán pedig Geszti Péter, Péterfi Borival, Csak te meg én, ez a második dal.

Basement Jacks és a Good Luck után előttünk az iskola, illetve hát a fontos feladataink. Beszélgessünk a hetedikesekről, nekik mindenképpen érdekes a cikket olvasni, egy kicsit átrágni és beszélgetni szülőként arról, hogy milyen fontos a HPV védőoltását jól átrágni, jól megbeszélni, sőt szerintem beadni is, mert hogyha utána járunk, hogy milyen betegségeket okozhat ez a vírus, akkor én azt gondolom, hogy ez mindenképpen szükséges, és ezzel a szóval élve. A napokban egyébként megkapják a srácok majd a tájékoztatót, hazahozzák az iskolából, nekünk pedig ki kell tölteni és visszaküldeni, ennyi a feladat szeptember 15-ig egyébként, és hozzá tartozik, hogy ez az oltás majd iskolai környezetben valósul meg, ott tehát az iskolában ez meg is történik, mármint ennek beadása, ha úgy dönt, olvassa a cikket, nagyon érdemes az MTN, a Best FM oldalán is. Stákabóval folytatjuk, ők a csörömpölő zene királyai, aztán majd Curtis fehér rózsájába szagolgatunk kielef dal előtt.

0: Változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shift-et akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Kielef dalát hallgattuk, és majd Jesse J-vel dobunk egyet a dominóval. Most pedig még a város szépítő akcióról beszéljünk, mely már sokadik alkalommal számít a nyíregyháziakra. Hulladékért komposztot akció szeptember 14 és 26 között. A hulladék udvarokba elszállított különválogatott hulladékokról szól. Ez a programocska itt játszik az öblösüveg, a fém, a műanyag és a papír, a fém. Ezek játszanak, tájékozódhat a Best FM oldalán, a nyíregyháza.hu-n, az IAK oldalán is természetesen, és hát ilyenkor érdemes pakolázni a pincékbe. Legalábbis én ezzel ilyenkor élni szoktam, vagy legalábbis, hogyha van rá időm. Folytatjuk már is Jesse J-vel, jön a Domino és az átirat a zenevonat 2020-ból, aztán majd a Shine-dal is mindjárt még a hírek előtt.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Autóban, munkaközben vagy otthon, a rádió ott van veled. A vállalkozásod neve is ott lehet. Ebben tudunk neked segíteni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Szakdolgozói kongresszuson a kórház munkatársai. Kedvező tapasztalatok a nyári ellenőrzéseken. Népszerű volt a Veled futok Nyíregyházán. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei. Már is mondom a részleteket. Sikeresen szerepeltek a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei oktatókórház szakdolgozói a MESZK 13. szakdolgozói tudományos kongresszusán. A programon csaknem 700-an vettek részt az ország minden tájáról. A három nap alatt közel 20 tudományos szekcióban csaknem 140 előadás hangzott el. A témák az egészségügyi szakdolgozói hivatás szinte teljes spektrumát felölelték, tudatta az intézmény. A Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei oktatókórházból összesen 19-en vettek részt a kongresszuson, ketten rangos elismerést vehettek át. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A szakemberek a többi között a nyáron népszerű termékeket, valamint a vendéglátóhelyeket és kereskedőket vizsgálták. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak, több esetben azonban hatósági intézkedésre is szükség volt. A részletekről Helik Ferencet, a NÉBIH elnök helyettesét kérdeztük.
3: Fagylalt és jégkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy húsüzembe 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim, és összesen mindegy 200 liter alkoholos ital volt az, ami nem felelt meg a különböző előírásoknak. 190 gyerektáborba ellenőriztek a szakemberek, 2 esetben volt ételfertőzés, és 5 esetben korlátozták a táborok főző tevékenységét.
2: Szabolcs-Szatmár-Beregben például egy vendéglátóhelyen a borászati termékek nyomon követhetősége nem felelt meg az előírásoknak, ezért hatósági eljárás indult. Több mint 2000-en vettek részt a második Veled futáson Nyíregyházán. A szervező nyíregyházi

0: Fokra hűl le a levegő. Holnap eshet egy kis eső, közben legfeljebb 20 fok lesz. Kedden viszont már 24 fokig melegszik. A melegebb napok a hét közepéig tartanak, amikor újabb hidegfront éri el térségünket, elszórt záporokat és pár fokos lehűlést okozva, de aztán még visszatérnek az enyhébb napok. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: 3 óra után járunk 3 perccel, késő nyárias idő odakint, közel 30 fok, de a szél az kellemetlen öltöző rétegesen jön. A klub élményeinket idéző Nagy Jali, és mesemondó versenyre készülünk, legalábbis a srácoknak egészen a felső tagozatig.

0: Rozzalat alatt követően érkezik egy átirat a Cosmix-szal és Lotfi Begivel, ez a kisvilág.
1: Még előtte mesemondó verseny, a srácok tehetségét csillogtathatjuk meg itt. Pontosabban ők hívhatják fel magukra figyelmünket, hiszen itt azért mindenképpen ez azért elismerendő. Lesz itt három korosztály, az óvodás 3-tól 6-ig, az alsó tagozat 6 és 10 év között, még a felső tagozat 11 és 14 év között. Jelentkezhetnek a srácok 5 percnél nem hosszabb terjedelmű mesékkel. Lesz ez egyébként a Váci Mihály Kulturális Központban a Magyar Népmese Napja alkalmából. A jelentkezési határidő szeptember 25, minden info a nyíregyháza.hu a Best FM oldalán is. Folytassuk átirattal, itt a Cosmix, és egészen pontosan Lala énekli, tehát marad az eredeti hang, egy kicsit áthangszerelve segített. Lotfi Begi.

A Follow the Flow dal a pont ide vág. Fertőző mély betegség miatt mi egészségügyi zárlatot rendeltek el Kútai teljes közigazgatási területére, méghozzá 7-től, mely egyébként kiterjed még 5 kilométerre a település határától. Így érintett Nyírtelek és Nyíregyháza egyes területei is. A betegség is szörnyűnek hangzik, mézelő méhek nyúlós költés rothadása. Ez egy nagyon komoly betegség, és ha csak a méheket érinti, próbálják ezt a fertőzést bent tartani a lezárt területen, hogy ne terjedjen tovább. Nyilvánvalóan értjük, hogy miért. Tájékozódhat még a nyíregyháza.hu. A méheknek pedig mielőbbi felépülést kívánok, mert én nagyon szeretem a mézet. Santanáig pengetik, Product GMB-vel ez a Maria Maria, melyet hozok dalként, a Jetlag temegén, és mert a Temptation egy kis nyári feeling még itt árassal is Rebekával.

minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Disco Club, de rég volt Well Hello Volti Dannyvel, mármint a Disco Club mostanában az etem divat. 11. szépkorúak sport találkozója. Ilyet azért ritkán hozok hírként, de mégis igaz, és már 11. alkalommal szervezik ezt meg Nyíregyházán, ahol lesz asztali tenisz, atlétika, futás, női férfi, kis labdadobás, játékos ügyességi sorverseny, és még egy csomó minden 65 éven felüli szépkorúaknak. A jelentkezési lap, illetve a további infókat a nyiregyhaza.hu-n ön is megtalálja. Szeptember 14-ig lehet nevezni, a Continental Arénában lesz egyébként megtartva. Infóik után pedig pörögjenek a legnagyobbak, Lenny Kravitz, Spaghetti Fly Away után az Animal Cannibals mutat rá, ez itt az.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, melyik a legdrágább reklám? Amelyik nem jut el a vevődhöz. Nézd meg, mit tud a rádió. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Könnyű zenei konferenciát tartanak a könyvtárban. Egészségnapok a Városmajorban, újabb rajtaütés a Huszár lakótelepen. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Már is mondom a részleteket. Korok 2.0, dallamok, élmények és emlékek címmel könnyű zenei konferenciával tisztelegnek Farkas Schulz Tibor előtt Nyíregyházán. A szervező Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár szeptember 18-án várja az érdeklődőket. Előadásokkal, vetítésekkel és zenével idézik meg a hazai, valamint a nyíregyházi könnyű zenei élet több évtizedét, írja a nyíregyháza.hu. A program moderátora Erdei Nagyibolya lesz. A rendezvényen való részvétel ingyenes. Újabb környezetvédelmi akció indul. A Nyíregyházi Önkormányzat és az EAK Nonprofit Kft. Szeptember 14-e és 26-a között ismét meghirdeti a hulladékért komposztot. A két hetes program ideje alatt a Nyíregyházi és Mátészalkai hulladékudvarokban leadott, elkülönítetten gyűjtött hulladékért cserébe komposztot kaphatnak a lakosok. Részletek az eak.hu oldalon. Fókuszban a szívünk egészsége. A Szívvilágnapja jegyében egészségnapokat szerveznek a Városmajori Művelődési Házban. Szeptember 22-e és 25-e között mozgásos foglalkozásokkal, szűrővizsgálatokkal és tanácsadással várják az érdeklődőket, írja a város honlapja. A programok között szerepel szenior örömtánc, gerincjóga foglalkozás, szépségtanácsadás is. A szervezők célja a rendezvényen, hogy felhívják a figyelmet a rendszeres mozgásra, a megelőzésre és a szív- és érrendszer egészségének megőrzésére. A programokon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Közös akcióban csaptak le a rendőrök a nyíregyházi Huszár lakótelepen egy családi vállalkozásban működő drogbandára. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség közölte, az üzletet egy 22 éves fiatal irányította. A kiszolgálásban és beszerzésben rendszeresen közreműködött a férfi 26 éves élettársa és 55 éves édesapja is, valamint 41 éves üzlettársuk. A rajtaütéskor a kábítószer mellett a fogyasztáshoz és a terjesztéshez szükséges eszközöket, mobiltelefonokat, valamint a bűncselekménnyel szerzett több százezer forintot foglaltak le az

0: Visszatérnek az enyhébb lapok. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: 4 órakor is nagyon szalak a legnagyobb dalok, ez a Best FM. A híreket követően már is indulunk. A Valerivel, Amy Winehouse és Mark Ronson közösében indul a dal. Pollen szezon, erre pedig készülünk. Egy kicsit visszaestek a levegőben az allergének, de ez csak átmeneti.

Sheryl Crow énekelt az Alive on a Dew után. Hát mindannyiunk, legalábbis az allergiások ellensége a pollen, illetve a pollen szezon érkezik témaként, mely továbbra is dübörög, és még mindig erősödést várunk. Nincsenek könnyű napjai az allergiásoknak, a cikk így kezdődik a Best FM oldalán, és szerintem aki a parlagfűre allergiás, ezt mindannyian ismeri, meg tudja. Én is nagyjából minden este küszködök vele, mert hiába nyomom el a tüneteimet különböző gyógyszerekkel, attól függetlenül az embernek az orra tele van, prüszköl, és hát nincs jó komfort érzetünk egyáltalán, úgyhogy hát mindenkinek kitartást kívánok, egy kis eső segítene kimosni a pollen szemcséket a felhőkből, a levegőből, de egyelőre ez úgy néz ki, hogy nem érkezik, a szél pedig itt folyamatosan, igaz, hogy mérsékel, de kavarja a leüleplő szemcséket, mely erősödő tüneteket okoz, ez így a szakemberek véleménye. Nagyon fontos, hogy sűrűn mossunk arcot, hajat, szemöldököt, kezet, és cseréljünk sűrűn ruházatot, mert itt is megtelepednek a pollen szemcsék, és akkor az még inkább az erősödő tünetek felé sodor minket. Mindenki egészítés a Best FM oldalán, valami pedig Rácz Gergő dala, mert hallgatunk, Didi's Flash Dance, hogy a diszkokba is utazzunk.

0: a legjobb átadjuk.
1: A leghallgatottabbak.

Otthon bárhol Fredivel, Manolyával, Janicsák, Vetszával és egy gondolat itt az iskola szezonról. Még mindig támaszkodhatunk a rendőrökre és a polgárőrökre, és nem csak a reggeli órákban, hanem a kora délutáni órákban is az iskolák, óvodák mellett a polgárőrök segítségével segítik a közlekedést, vigyáznak a srácokra. Nagyon fontos, hogy mi szülők magyarázzuk el újra és még egyszer újra, vagy talán még kétszer is, hogy mi az, amire oda kell figyelni, mindig szétnézni az úton, és a többi, nem rohangálunk, stb. Úgyhogy ez várja az iskolák környezetében, hát valószínűleg káosz lesz, mint ahogy ez lenni szokott, de legalább a rendőrök segítenek. Aztán még egy gondolat ide, Apácai Csere János általános iskola előtt azért, hát rendszerint tilosban parkoltunk, álltunk meg, amikor mentünk a srácokért, vagy éppen vittük őket. Hát ezt most jól át kell értékelni, mert egyrészt lezárták, másrészt kint vannak a rendőrök és figyelik napról napra. Csak szabályosan és biztonságosan. Folytatjuk, a Flower Power jön.

háza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Kylie dudolt a fülébe on a night like this, a cikk pedig mindannyiunknak fontos. Saját autóval is bevéhető a hulladék az orvosi telephelyre, az építési, bontási hulladékoknak, ugye ennek elszállításának megvolt a menete, konténert kellett bérelni, aztán pedig majd valakit, aki elviszi, és nyilvánvalóan ennek költségei vannak, hát itt van egy kis változás, most már saját autóval is vihetjük a sittet, hogyha úgy tetszik, egy persze egy mérlegelés majd mindenképpen szükséges, így lehet majd kideríteni, hogy mennyi is az annyi, illetve mennyit kell ezért majd fizetni a lerakásért, egy bűve tájékoztatót talál a nyíregyháza.hu-n, és érdemes is szerintem tájékozódni, mert az ember azért időről időre mindig belefut valami felújításba. A Blaha Louisianával folytatjuk a Nemereszt utcán, mert itt Bronx Beach dala. Iron Mafia is még itt az utolsó harmadban listánkat tekintve, aztán pedig nem sokára már a hírek Andristól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
2: Egy jó rádióreklám nem mond el mindent. Egy dolgot mond el, de azt jól, hogy megjegyezd. Ebben tudok neked is segíteni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Elismerést kapott a Sóstóhegyi iskola, tárlatvezetés a Görög Katolikus Múzeumban. Megkezdődtek a munkák a 36-os főúton. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei. Már is mondom a részleteket. Újabb rangos elismerést kapott a Sóstóhegyi Szabó Lőrinc tagintézmény. Az iskola 2026-29 közötti időszakra nyerte el az Oktatási Hivatal Bázis Intézménye címet. A nyíregyházi általános iskolák közül egyedüliként részesült az elismerésben, közölte az intézmény. Kiemelik, a bázis intézményi cím annak a pedagógiai munkának az elismerése is, amelyben a pedagógusok és a szülők együttműködésre, valamint a természet közeli nevelésre egyaránt nagy hangsúlyt helyeznek. A Nyíregyházi Görög Katolikus Múzeum programszervezőként csatlakozik az idei Jubileumi Ars Sacra Fesztivál rendezvény sorozatához. Szeptember 12-e és 20-a között Budapest, valamint számos vidéki és határon túli település templomai, múzeumai és közösségi terei készülnek programokkal. Nyíregyházán szeptember 16-án Petrasovszky Manó, egy görög katolikus festősors a 20. században című időszaki kiállítást tekinthetik meg az érdeklődők a Görög Katolikus Múzeumban Terdik Szilveszter kurátori tárlatvezetésével. A rendezvény ingyenesen látogatható, közölte az intézmény. Elkezdődtek a munkálatok a 36-os főúton, teljes útzár mellett dolgoznak a szakemberek. A simai főfolyás bővítése és burkolása zajlik a területen. A közlekedők október elejéig kerülő úton haladhatnak. A helyi buszjáratok a Rókabokori úton közlekednek ideiglenes megálló kialakításával, ezt követően pedig a Szélsőbokori úton térnek vissza a 36-os főútra. A kerékpárút a munkálatok alatt is használható marad, írja a nyíregyháza.hu. A legmagasabb szintű utánpótlás bajnokságban kezdték meg idei szereplésüket a nyíregyházi leányvízilabdások, közölte az Aqua Ese. A gyermekkorosztályban az észak-keleti csoport első fordulóját Budapesten rendezték, a rendkívül erős csoportba került újonc Nyíregyháza a KSI és az Eger ellen ugrott medencébe. A nyíregyházi lányok mindkét mérkőzésen vereséget szenvedtek, azonban főként az első KSI elleni mérkőzésen szép játékot mutattak be. Urbin Tibor vízilabda szakedző elmondta, ez biztató a jövőre nézve, viszont a munka nem állhat, meg tovább dolgozik a csapat. Többször megnövekszik a felhőzet, de csapadékra nem kell számítanunk, a légmozgás is gyenge marad. A hőmérséklet Nyíregyházán napközben 21 fokon tetőzik, hajnalban 11 fokra hűl le a levegő. Holnap eshet egy kis eső, közben legfeljebb 20 fok lesz, kedden viszont már 24 fokig melegszik. A melegebb napok a hét közepéig tartanak, amikor újabb hidegfront éri el térségünket, elszórt záporokat és párfokos lehűlést okozva, de aztán még visszatérnek az enyhébb napok. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: 5 óra után járunk 4 perccel, nincs megállás, jönnek a legnagyobb dalok, méghozzá Ember Márkék énekelnek nem sokára, őket előzi Robin Rest, Tóth Gabi, és már is indulunk J-Lo dalával a Play. Óranyitó slágerünk a 2000-es évekből, Szüllő Gabóca, itt pedig azért vannak gondok.

Robonra ezután terjed ez a betegség, aranyszínű sárgaság. Már 22 hazai borvidéken igazolták egyébként a fertőzést, mely hát nyilvánvalóan óriási veszteség a tulajdonosoknak, és itt az újabb, Bükkben is igazolták a fertőzés jelenlétét, a Nébik közölte a hírt, és megkezdte szükséges lépéseit, melynek végeredményeként elrendelik a tőkék megsemmisítését, és azért látjuk, hogy egy szőlőtőke azért nem egy-két év, mire termőre fordulhat, hanem rengeteg befektetett munka, és a csapadék hiányos időszakokban azért ez akár sokkal tovább is elhúzódhat, szóval ez óriási veszteség. Mindenképpen figyeljük a jeleket, a rémisztő jeleket, és időben még azért sokat tehetünk, tájékozódjon, akár a Best FM oldalán, a Nébik oldalán, az aranyszínű sárgasságról, és közben jöjjenek a dalok. Ember Márkkal, Törőcsik Franciskával, ez a Darabokra törted a szívem, hallgatjuk mindjárt, aztán itt van még Ed Sheeran is, meg Rúzsa Magdi is.

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Hey, what's wrong with you? You're looking kind of down for me.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

Alexszel szemben, by Alexszel, itt a legnagyobbak között, és nézzük a tebetői nyitvatartást, mely hát ilyenkor azért módosulni szokott, most is ez a helyzet, egy órával kevesebb ideig látogathatjuk a sírkerteket, egészen pontosan reggel 7 és este 8 óra helyett, reggel 7 és 19 óra egy nyitvatartással kell már számoljon, holnaptól elsőjétől, és minden mellett változott a parkolási rend is, most nagyjából olyan, mint a plázáé vagy a korzóé, bemegyünk, és majd amikor kijövünk, azzal a kártyával, amit a gép adott, azzal kell majd fizetni az automatáknál. Ezzel próbálják begyorsítani a temetői ki- és beléptetést, mert azért itt voltak problémák. Szóval ezzel nagyjából számolnia kell. A parkolási rend egyébként már nyár elején megváltozott. Folytatjuk, jön Planet Funk és a Chase the Sun, na meg a Honey Beast a Védtelennel, aztán nem sokára nézzük már a hétfői előrejelzéseket.

Nyíregyháza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Big Yellow Taxi, Cutting Cruise és Vanessa Carlton közösségében, aztán majd a Forest Street énekel. Mi megnézzük a legfrissebb előrejelzéseket. 11-12 fokot várhatunk majd a hétfő reggeli start mellé, mely hát az évszaknak megfelelő sok-sok felhővel, egy kis napsütéssel, akár 21 fok is lehet. A szél az mérsékelt, kezdetben déli-délnyugati, aztán pedig majd nyugati, és hogy telik az idő, inkább fordul, majd észak-nyugati irányúvá. A hét az nagyjából csütörtökig szépen felfelé lépked a hőmérsékleti skálán. 26 fok lehet egyébként csütörtökön, ez a hét legmelegebb napja. Aztán újra lefelé lépegetünk a hétvégére, 23-24 fok várható szombat vasárnapra. Ezek a friss adataink. Névnaposaink holnap Rozana és Serena, őket ünnepeljük, ne felejtkezzen el róluk is. Jönnek a dalok a Forest Street-tel, DJ Jazzy Jeff-fel, és majd a Jazz meg azzal is tölthetünk néhány percet, aztán pedig Night Shift, tartsanak velük is, mi megtalálkozunk holnap délután. Mindenkinek jó pihenést kívánok, Dékán István vagyok, viszont hallásra. Messzi.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szakács Tibor vagyok. 30 éve rádiózom. Egy dolgot megtanultam. Könnyebb annak eladni, aki már ismeri a neved. Ebben segítek. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Szakdolgozói kongresszuson a kórház munkatársai. Kedvező tapasztalatok a nyári ellenőrzéseken. Népszerű volt a Veled futok Nyíregyházán. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei. Már is mondom a részleteket. Sikeresen szerepeltek a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei oktatókórház szakdolgozói a MESZK 13. szakdolgozói tudományos kongresszusán. A programon csaknem 700-an vettek részt az ország minden tájáról. A három nap alatt közel 20 tudományos szekcióban csaknem 140 előadás hangzott el. A témák az egészségügyi szakdolgozói hivatás szinte teljes spektrumát felölelték, tudatta az intézmény. A Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei oktatókórházból összesen 19-en vettek részt a kongresszuson, ketten rangos elismerést vehettek át. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A szakemberek a többi között a nyáron népszerű termékeket, valamint a vendéglátóhelyeket és kereskedőket vizsgálták. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak, több esetben azonban hatósági intézkedésre is szükség volt. A részletekről Helig Ferencet, a Nébih elnök helyettesét kérdeztük.
3: Fagylalt és jégkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy húsüzembe 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim, és összesen mindegy 200 liter alkoholos ital volt az, ami nem felelt meg a különböző előírásoknak. 190 gyerektáborba ellenőriztek a szakemberek, 2 esetben volt ételfertőzés, és 5 esetben korlátozták a táborok főző tevékenységét.
2: Szabolcs-Szatmár-Beregben például egy vendéglátóhelyen a borászati termékek nyomon követhetősége nem felelt meg az előírásoknak, ezért hatósági eljárás indult. Több mint 2000-en vettek részt a második Veled futáson Nyíregyházán. A szervező Nyíregyházi Sportcentrum közölte, a legkisebbektől a legidősebbekig minden korosztály megtalálhatta a számára megfelelő kihívást. 3 távon lehetett indulni, 400, 1200 és 3000 méteres távokat hirdettek. A futás mellett a szervezők kísérő programokkal is várták az atlétikai centrumba érkezőket. LED robot és LED pillangó, selfie box, padfoci és arcfestés gondoskodott a szórakozásról.
4: Többször megnövekszik a felhőzet, de csapadékra nem kell számítanunk, a légmozgás is gyenge marad. A hőmérséklet Nyíregyházán napközben 21 fokon tetőzik, hajnalban 11 fokra hűl le a levegő. Holnap eshet egy kis eső, közben legfeljebb 20 fok lesz, kedden viszont már 24 fokig melegszik. A melegebb napok a hét közepéig tartanak, amikor újabb hidegfront éri el térségünket, elszórt záporokat és pár fokos lehűlést okozva, de aztán még visszatérnek az enyhébb napok. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Könnyű zenei konferenciát tartanak a könyvtárban. Egészségnapok a Városmajorban, újabb rajtaütés a Huszár lakótelepen. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Már is mondom a részleteket. Korok 2.0 dallamok, élmények és emlékek címmel könnyű zenei konferenciával tisztelegnek Farkas Schulz Tibor előtt Nyíregyházán. A szervező Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár szeptember 18-án várja az érdeklődőket. Előadásokkal, vetítésekkel és zenével idézik meg a hazai, valamint a nyíregyházi könnyű zenei élet több évtizedét, írja a nyíregyháza.hu. A program moderátora Erdei Nagy Ibolya lesz. A rendezvényen való részvétel ingyenes. Újabb környezetvédelmi akció indul. A Nyíregyházi Önkormányzat és az EAK Nonprofit Kft. Szeptember 14-e és 26-a között ismét meghirdeti a hulladékért komposztot. A kéthetes program ideje alatt a Nyíregyházi és Mátészalkai hulladékudvarokban leadott, elkülönítetten gyűjtött hulladékért cserébe komposztot kaphatnak a lakosok. Részletek az eak.hu oldalon. Fókuszban a szívünk egészsége. A Szívvilágnapja jegyében egészségnapokat szerveznek a Városmajori Művelődési Házban. Szeptember 22-e és 25-e között mozgásos foglalkozásokkal, szűrővizsgálatokkal és tanácsadással várják az érdeklődőket, írja a Város honlapja. A programok között szerepel szenior örömtánc, gerincjóga foglalkozás, szépségtanácsadás is. A szervezők célja a rendezvényen, hogy felhívják a figyelmet a rendszeres mozgásra, a megelőzésre és a szív- és érrendszer egészségének megőrzésére. A programokon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Közös akcióban csaptak le a rendőrök a nyíregyházi Huszár lakótelepen egy családi vállalkozásban működő drogbandára. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség közölte, az üzletet egy 22 éves fiatal irányította. A kiszolgálásban és beszerzésben rendszeresen közreműködött a férfi 26 éves élettársa és 55 éves édesapja is, valamint 41 éves üzlettársuk. A rajtaütéskor a kábítószer mellett a fogyasztáshoz és a terjesztéshez szükséges eszközöket, mobiltelefonokat, valamint a bűncselekménnyel szerzett több százezer forintot foglaltak le az egyenruhások. A drogbandát őrizetbe vették. A rendőrök emellett több vevőt is elfogtak, akik rendszeresen vásároltak tőlük kábítószert.
2: Nem maradt teljesen derült az égbolt a folytatásban sem, de eső nem várható. Nyíregyházán éjszaka 11 fokig csökken a hőmérséklet, holnap pedig 20 fokig melegszik a levegő. A jövő hét első felében erősödik a nappali felmelegedés, a hét közepén már a 25 fokot is elérhetjük, majd kicsit csapadékosra fordul az idő, és pár fokot megint lehűl. Jövő hétvégén 23-24 fokos csúcsokra számíthatunk. Utána még lesz egy-két melegebb nap szórványos csapadék mellett.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Elismerést kapott a Sóstó-hegyi iskola, tárlatvezetés a Görögkatolikus Múzeumban. Megkezdődtek a munkák a 36-os főúton. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei. Már is mondom a részleteket. Újabb rangos elismerést kapott a Sóstó-hegyi Szabó Lőrinc tagintézmény. Az iskola 2026-29 közötti időszakra nyerte el az Oktatási Hivatal Bázis Intézménye címet. A nyíregyházi általános iskolák közül egyedüliként részesült az elismerésben, közölte az intézmény. Kiemelik, a bázis intézményi cím annak a pedagógiai munkának az elismerése is, amelyben a pedagógusok és a szülők együttműködésre, valamint a természet közeli nevelésre egyaránt nagy hangsúlyt helyeznek. A Nyíregyházi Görögkatolikus Múzeum programszervezőként csatlakozik az idei Jubileumi Ars Sacra Fesztivál rendezvény sorozatához. Szeptember 12-e és 20-a között Budapest, valamint számos vidéki és határon túli település templomai, múzeumai és közösségi terei készülnek programokkal. Nyíregyházán szeptember 16-án Petrasovszky Manó egy görögkatolikus festősors a 20. században című időszaki kiállítást tekinthetik meg az érdeklődők a Görögkatolikus Múzeumban Terdik Szilveszter kurátori tárlatvezetésével. A rendezvény ingyenesen látogatható, közölte az intézmény. Elkezdődtek a munkálatok a 36-os főúton, teljes útzár mellett dolgoznak a szakemberek. A simai főfolyás bővítése és burkolása zajlik a területen. A közlekedők október elejéig kerülő úton haladhatnak. A helyi buszjáratok a Rókabokori úton közlekednek ideiglenes megállók kialakításával, ezt követően pedig a Szélsőbokori úton térnek vissza a 36-os főútra. A kerékpárút a munkálatok alatt is használható marad, írja a nyíregyháza.hu. A legmagasabb szintű utánpótlás bajnokságban kezdték meg idei szereplésüket a nyíregyházi leány vízilabdások, közölte az Aqua Ese. A gyermekkorosztályban az észak-keleti csoport első fordulóját Budapesten rendezték, a rendkívül erős csoportba került újonc Nyíregyháza a KSI és az Eger ellen ugrott medencébe. A nyíregyházi lányok mindkét mérkőzésen vereséget szenvedtek, azonban főként az első KSI elleni mérkőzésen szép játékot mutattak be. Urbin Tibor vízilabda szakedző elmondta, ez biztató a jövőre nézve, viszont a munka nem állhat, meg tovább dolgozik a csapat.
3: Nem maradt teljesen derült az égbolt a folytatásban sem, de eső nem várható. Nyíregyházán éjszaka 11 fokig csökken a hőmérséklet, holnap pedig 20 fokig melegszik a levegő. A jövő hét első felében erősödik a nappali felmelegedés, a hét közepén már a 25 fokot is elérhetjük, majd kicsit csapadékosra fordul az idő, és pár fokot megint lehűl. Jövő hétvégén 23-24 fokos csúcsokra számíthatunk. Utána még lesz egy-két melegebb nap szórványos csapadék mellett.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádiók.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Szakdolgozói kongresszuson a kórház munkatársai. Kedvező tapasztalatok a nyári ellenőrzéseken. Népszerű volt a Veled futok Nyíregyházán. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei. Már is mondom a részleteket. Sikeresen szerepeltek a Szabolcs-Szatmár-Berekvár megyei oktatókórház szakdolgozói a MESZK 13. szakdolgozói tudományos kongresszusán. A programon csaknem 700-an vettek részt az ország minden tájáról. A három nap alatt közel 20 tudományos szekcióban csaknem 140 előadás hangzott el. A témák az egészségügyi szakdolgozói hivatás szinte teljes spektrumát felölelték, tudatta az intézmény. A Szabolcs-Szatmár-Berekvár megyei oktatókórházból összesen 19-en vettek részt a kongresszuson, ketten rangos elismerést vehettek át. Lezárultak a nyári szezonális élelmiszerbiztonsági ellenőrzések. A szakemberek a többi között a nyáron népszerű termékeket, valamint a vendéglátóhelyeket és kereskedőket vizsgálták. A tapasztalatok összességében kedvezőek voltak, több esetben azonban hatósági intézkedésre is szükség volt. A részletekről Helik Ferencet, a NÉBIH elnök helyettesét kérdeztük.
2: Fagylalt és jégkrém előállítóknál közel 2 tonnát, míg egy húsüzembe 2,5 tonna terméket kellett kivonni a forgalomból. Több mint 300 tonnányi zöldséggyümölcsöt vizsgáltak meg, 11 esetben találtak hiányosságot. Új terület volt, hogy az úgynevezett bringás büféket ellenőrizték a kollégáim, és összesen mindegy 200 liter alkoholos ital volt az, ami nem felelt meg a különböző előírásoknak. 190 gyerektáborba ellenőriztek a szakemberek, 2 esetben volt ételfertőzés, és 5 esetben korlátozták a táborok főző tevékenységét.
1: Szabolcs-Szatmár-Berekben például egy vendéglátóhelyen a borászati termékek nyomon követhetősége nem felelt meg az előírásoknak, ezért hatósági eljárás indult. Több mint 2000-en vettek részt a második Veled futáson Nyíregyházán. A szervező Nyíregyházi Sportcentrum közölte, a legkisebbektől a legidősebbekig minden korosztály megtalálhatta a számára megfelelő kihívást. 3 távon lehetett indulni, 400, 1200 és 3000 méteres távokat hirdettek. A futás mellett a szervezők kísérő programokkal is várták az atlétikai centrumba érkezőket. LED robot és LED pillangó, selfie box, padfoci és arcfestés gondoskodott a szórakozásról.
3: Nem maradt teljesen derült az égbolt a folytatásban sem, de eső nem várható. Nyíregyházán éjszaka 11 fokig csökken a hőmérséklet, holnap pedig 20 fokig melegszik a levegő. A jövő hét első felében erősödik a nappali felmelegedés, a hét közepén már a 25 fokot is elérhetjük, majd kicsit csapadékosra fordul az idő, és pár fokot megint lehűl. Jövő hétvégén 23-24 fokos csúcsokra számíthatunk. Utána még lesz 1-2 melegebb nap szórványos csapadék mellett.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

0: és evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Azért teszem a beszapamat, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
2: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
3: 103.9 Best FM, a legjobb zené.

Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Könnyű zenei konferenciát tartanak a könyvtárban. Egészségnapok a Városmajorban, újabb rajtaütés a Huszár lakótelepen. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Már is mondom a részleteket. Korok 2.0, dallamok, élmények és emlékek címmel könnyű zenei konferenciával tisztelegnek Farkas Schulz Tibor előtt Nyíregyházán. A szervező Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár szeptember 18-án várja az érdeklődőket. Előadásokkal, vetítésekkel és zenével idézik meg a hazai, valamint a nyíregyházi könnyűzenei élet több évtizedét, írja a nyíregyháza.hu. A program moderátora Erdei Nagy Ibolya lesz. A rendezvényen való részvétel ingyenes. Újabb környezetvédelmi akció indul. A Nyíregyházi Önkormányzat és az EAK Nonprofit Kft. Szeptember 14-e és 26-a között ismét meghirdeti a hulladékért komposztot. A két hetes program ideje alatt a Nyíregyházi és Mátészalkai hulladékudvarokban leadott, elkülönítetten gyűjtött hulladékért cserébe komposztot kaphatnak a lakosok. Részletek az eak.hu oldalon. Fókuszban a szívünk egészsége. A Szívvilágnapja jegyében egészségnapokat szerveznek a Városmajori Művelődési Házban. Szeptember 22-e és 25-e között mozgásos foglalkozásokkal, szűrővizsgálatokkal és tanácsadással várják az érdeklődőket, írja a város honlapja. A programok között szerepel szenior örömtánc, gerincjóga foglalkozás, szépségtanácsadás is. A szervezők célja a rendezvényen, hogy felhívják a figyelmet a rendszeres mozgásra, a megelőzésre és a szív- és érrendszer egészségének megőrzésére. A programokon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Közös akcióban csaptak le a rendőrök a nyíregyházi Huszár lakótelepen egy családi vállalkozásban működő drogbandára. A Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei rendőrség közölte, az üzletet egy 22 éves fiatal irányította. A kiszolgálásban és beszerzésben rendszeresen közreműködött a férfi 26 éves élettársa és 55 éves édesapja is, valamint 41 éves üzlettársuk. A rajtaütéskor a kábítószer mellett a fogyasztáshoz és a terjesztéshez szükséges eszközöket, mobiltelefonokat, valamint a bűncselekménnyel szerzett több százezer forintot foglaltak le az egyenruhások. A drogbandát őrizetbe vették, a rendőrök emellett több vevőt is elfogtak, akik rendszeresen vásároltak tőlük kábítószert.
3: Nem maradt teljesen derült az égbolt a folytatásban sem, de eső nem várható. Nyíregyházán éjszaka 11 fokig csökken a hőmérséklet, holnap pedig 20 fokig melegszik a levegő. A jövő hét első felében erősödik a nappali felmelegedés, a hét közepén már a 25 fokot is elérhetjük, majd kicsit csapadékosra fordul az idő, és pár fokot megint lehűl. Jövő hétvégén 23-24 fokos csúcsokra számíthatunk. Utána még lesz egy-két melegebb nap szórványos csapadék mellett.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy új...

0: a jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan
1: a Best FM.
0: Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: Azért teszem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon szépen imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Get a job.
4: A fülnek, az agynak, a szívnek.
5: That's just the way it is.
1: Legyen a kedvenced.
6: Things will never be the same.
4: Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Nyíregyházán ez az ön kedvenc rádiója. 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Nagyon jó a Veszprém, és a Veszprém rádiót hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza. Nyíregyháza.

Lustálkodj egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: 103.9 Best FM.
1: Sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóba, itthon, teljesen mindegy.
0: Ez a 103.9 Best FM.

0: is nearly done.
1: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
2: Egyszer majd úgy is az a talán.
3: A 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Otthon van, minden otthon van. Ez a Best FM. A Best FM.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon jó, imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb zenék.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, hogy nekem volna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.